érint. Június 24-e óta korlátozott nyitvatartással fogadta a látogatókat a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, mivel az épületben átfogó karbantartási munkálatok zajlottak. A felújítás a végéhez közeledik, így az előzetes tájékoztatás szerint július 16-ától ismét a megszokott rendben működhet az intézmény. Varga Anna igazgató a behír.hu érdeklődésére elmondta, a 3 hetes korlátozás oka a teljes tűzjelző rendszer cseréje volt. Mint fogalmazott, a rendezvényterekben kiemelten fontos a biztos berendezések hibátlan működése, ezért vált szükségessé a korszerűsítés. A vezető felidézte, hogy a 2013-as átadáskor természetesen beépítettek tűzjelző rendszert, ám annak egyes alkatrészei ma már nem beszerezhetők. A cserét önkormányzati forrásból sikerült megvalósítani. Hozzátette, hogy a munkálatok ellenére több program, köztük a Sté Klasszik koncertsorozat is zavartalanul várta a közönséget megfelelő óvintézkedések mellett. A szükséges katasztrófavédelmi ellenőrzést követően az intézmény július 16-án visszatérhet a teljes nyitvatartáshoz. Fontos módosítás lép életbe a csapai tekergő menetrendjében. Július 19-től vasárnaptól később indul majd Békéscsaba és a Balaton északi partja között közlekedő népszerű vonatjárat. A változásra Tóth Gergely, a Viharsarok vasútja oldalának szerkesztője hívta fel a figyelmet. Az idei első átszállás nélküli járat június 20-án indult Békéscsabáról, és a tekergő minden hétvégén, valamint ünnepnapokon közlekedik egészen augusztus végéig. A szerkesztőség a napokban maga is tesztelt a járatot egészen Balatonfüredig utazva. A menetrend július 19-től viszont módosul. A vonat július 18-án még 5 óra 6-kor indul, vasárnaptól azonban visszatér a korábban megszokott időponthoz, vagyis 5 óra 25-kor hagyja el Békéscsabát. A későbbi indulás kedvező lehet azoknak, akik más vonattal vagy busszal érkeznek a csatlakozáshoz. Az út Tapolcáig 6 óra 4 perc, Balatonfüredre pedig kevesebb, mint 5 óra alatt érkezik meg a szerelvény 10 óra 3 perckor. Gergely a Facebook oldalon arra is felhívta a figyelmet, hogy a járatra helyi jegyváltása kötelező, a vonat másodosztályú kocsikkal közlekedik, a kerékpárok pedig csak a kijelölt helyen szállíthatók, és kerékpárhelyi foglalása is szükséges. A tekergő országbérlettel is igénybe vehető. A visszaindulás időpontja 16 óra 29, ekkor indul vissza Békéscsabára a járat.

Szeghalom képviselő testülete újabb helyi különlegességekkel bővítette a települési értéktárat. A testületi ülésen az értéktár bizottság beszámolt eddigi munkájáról, és arról is, hogy milyen értékek feltárását tervezi a közeljövőben. A bizottságot nemrég szervezték újjá, és több javaslat érkezett arra, milyen helyi sajátosságokat lenne érdemes felvenni az értéktárba. Korábban így vált helyi értékké az Ambrus mozgó és a Várhely. Most két újabb javaslatot terjesztettek a képviselők elé, amelyet a testület elfogadott, így ezek is hivatalos szeghalmi kuriózummá váltak. A testület elé került dokumentum szerint a bizottság további értékek feltárásán dolgozik. A centenáriumhoz kapcsolódva azt is kidolgozzák, milyen különlegességet képvisel a Péter András gimnázium, illetve Péter András munkássága. A tervek szerint a települési értéktár a Vármegye napon is bemutatkozik majd. A grémium javaslatokat készít az önkormányzat számára arra vonatkozóan, hogyan lehet hosszú távon megőrizni és gondozni a már nyilvántartásba vett helyi értékeket. Dr. Bacsa Vendel Békés Csaba jegyzője arról adott tájékoztatást, hogy rendelkezésre áll a megfelelő eljárás az elhullott galambok biztonságos eltávolítására. Kiemelte, hogy nagy valószínűséggel a tartós hőség és a szárazság okozta a madarak pusztulását. Elmondása szerint Békés Csabán jelentős számban élnek parlagi galambok, és az utóbbi időben az örvös galambok is egyre gyakoribbak. Hozzátette, hogy pontos okot nem tud megnevezni, de a nagy meleg és a folyadékhiány különösen a gyengébb egyedeket viselte meg. A jegyző arra kér mindenkit, hogy területen talált állatitetemhez, így a galambhoz se nyúljanak hozzá, és ne próbálják meg saját maguk eltávolítani. Ilyen esetben a gyepmesteri telepet kell értesíteni, ahol a szakemberek gondoskodnak az elszállításról. Július 10-én és 11-én rendezik meg Kondorosváros kiemelt szabadtéri eseményét, a betyárnapokat. A kétnapos rendezvény gazdag program kínálattal várja a látogatókat, gasztronómiai különlegességekkel, bemutatókkal és könnyűzenei koncertekkel. Ribárszky Péter polgármester elmondta, hogy a fesztivál minden évben a kondorosi csárda és a korabeli betyárvilág hangulatából merít ihletet. Felidézte, hogy a csárda 1740 körül 8 út találkozásánál épült és máig megőrizte szerepét. Ma már Békés vármegyei értékként is nyilván tartják. Hangsúlyozta, hogy a hagyományőrző, incsiklandó gasztronómiai kínálat és a változatos szórakoztató programok idén is felejthetetlen kikapcsolódást ígérnek minden korosztálynak. Ez volt a

0: Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Öko workshopon tanultak környezettudatos megoldásokat a Meseházban. Országos építőipari csalás sorozat miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Kábítószer kereskedőkön ütöttek rajta Békés Csabán. Elindult a nyári diákmunkaprogram. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Alkos ne halmozd csoport kedden öko-workshopot tartott a Meseházban, ahol a résztvevők újrahasznosított textilekből készítettek olyan használati tárgyakat, amelyek kiválthatják az egyszer használatos műanyag csomagoló anyagokat. A csoport imár 6 éve működik a Meseházban, céljuk pedig a környezettudatos szemlélet terjesztése. A mostani foglalkozás lehetőséget adott arra, hogy a helyi lakosok megismerjék a közösség munkáját. A résztvevők a varrás alapjainak elsajátítása mellett olyan környezetbarát megoldásokkal találkoztak, amelyeket a mindennapokban is könnyen alkalmazhatnak. Veres Kriszta, a Meseház vezetője elmondta, egy korábbi pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült kialakítaniuk egy jól felszerelt kézműves műhelyt. A támogatásból szerszámokat és varrógépeket vásároltak, amelyek azóta is a foglalkozások alapját adják. Hozzátette, hogy a csoport tagjai példát mutatnak a környezetudatos szemléletből, és rendszeresen segítik a Meseház nagyobb rendezvényeit, például a gyereknapot. A közösség működését az összetartás, az önkéntesség és a környezet iránti felelősségvállalás jellemzi. Muszkáné Hentz Nikoletta, a workshop egyik résztvevője szerint fontos az újrahasznosítás és a környezettudatos életmód. Úgy véli, még a használható tárgyakat nem kidobni kell, hanem újra felhasználni. Elmondta, hogy gombokat és cipzárokat is vitt magával, hogy segítse a csapatot. Bár korábban már járt varró tanfolyamon, szeretné felfrissíteni tudását, és vonzónak tartja, hogy a csoport rendszeresen találkozik, mert ez jó kikapcsolódást nyújt a hétköznapokból. Sárközi Mária, az Alkos ne halmozd csoport vezetője kiemelte, idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az Öko Workshopot. Tudatosan kis létszámot toboroztak, hogy mindenkire jusson személyes figyelem. Példaként említette az egyik elkészült tárgyat, egy ágynemű húzatból vart, újrahasznosított bevásárlótáskát, amelybe akár egy dinnye is belefér. Ezzel csökkenthető a műanyagzacskók használata, és hozzájárulhatnak a környezetvédelméhez. A csoport célja, hogy minél több embert bevonjon a fenntartható életmód szemléletébe. A jó hangulatú alkotónap ismét bizonyította, hogy kis lépésekkel is sokat tehetünk környezetünkért. A Békés Csabai járási ügyészség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 6 embert károsított meg országszerte. A férfi térkövezési és kerítés építési munkákat hirdetett az interneten, ám miután a megrendelőktől milliós előlegeket vett át, a vállalat feladatokat nem teljesítette. A vádirat szerint a nyírlogosi illetettségű, jelenleg Sopronban élő férfi 2022-től vállalt különféle építőipari munkákat, majd aztán 2023 márciusától már egy cég vezetője működött. A hatóságok megállapítása szerint azonban kezdettől az volt a célja, hogy előleg és anyagköltség címén pénzt szedjen be, miközben a munkákat nem akarta elvégezni. A legnagyobb helyi kár egy békés csabai nőt ért. A férfi 2023. októberében vállalta el a Dobozi úton található ingatlan kerítésének megépítését. A nő több részletben 3,6 millió forintot adott át neki anyagköltségre és munkadíjra. A munka azonban csak látszólag indult el. A vállalkozó lebetonozta ugyan a kerítés szelvény oszlopait, de ezen kívül semmit sem végzett el, ráadásul az elkészült oszlopok használhatatlannak bizonyultak. A sértett így nem csak a pénzét vesztette el, hanem egy félbehagyott hibás szerkezetet kapott. Az ügyészség szerint a férfi eleve nem tervezte a munka szakszerű befejezését, és a sértettet jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtette, a kár azóta sem térült meg. A vádirat összesen 6 sértett megkárosításáról szól az ország különböző pontjain. A beismerés esetére az ügyészség végrehajt börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott. 3 károsult polgári jogi igényt nyújtott be, vagyis kéri a kár megtérítését. Azoknál a sértetteknél, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, az ügyészség 2,4 millió forint erejéig vagyonelkobzást kezdeményezett.

0: filmen illő rajtaütéssel fogták el a rendőrök azt a két férfit, akiket kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak Békéscsabán. Egyiküket július 6-án délután a forgalmas Szarvasi úton állítottak meg és emelték ki egy autóból, még a másik gyanúsítottat a lakásán vettek őrizetbe. Az akció során több fogyasztó is rendőrkézzel került. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai célzott művelet keretében állították meg a gépkocsit. A járműben ülő férfi beismerte, hogy két nappal korábban kokaint fogyasztott. A nyomozók ekkor már tudták, kitől szerezhette az anyagot. A feltételezett dílert ugyanekkor a békéscsabai otthonában fogták el. Ő sem tagadta, hogy két napja drogozott. A gyanú szerint a békéscsabai férfi rendszeresen árusított tiltott szert dobozi ismerősének, aki továbbadta a kokainból másoknak is. A rajtaütéssel egy időben a rendőrök három dobozi fogyasztót is előállítottak, akik a helyi dílertől kapták az anyagot. A gyors teszt mindannyiuknál kábítószer használatot jelzett, ellenük eljárás indult. Békéscsabán idén is elrajtolt a nyári diákmunka program, amely a kezdetek óta többféle lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy tapasztalatot szerezzenek és bővítsék tudásukat. A polgármesteri hivatal mellett a város kulturális intézményei is fogadják a diákokat egész nyáron. A részvételnek két feltétele van: a tanulónak be kell töltenie 16. életévét, és nappali tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie valamely közép- vagy felsőfokú intézményben. Dr. Kománbíró Ágnes, a békéscsabai polgármesteri hivatal jogi igazgatás és humánpolitikai osztályának vezetője elmondta, a program minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén két turnusban 55 diák dolgozik a városházán különböző munkakörökben. Hozzátette, hogy a diákok jellemzően adminisztratív feladatokat látnak el, sokuknak ez az első munkahelyi tapasztalata. Ha sikerül őket az érdeklődési körüknek megfelelő osztályra helyezni, a program akár szakmai gyakorlatként is szolgálhat számukra. A diákok napi 6 órában dolgoznak, júliusban 28, augusztusban 27 fiatal kap lehetőséget az önkormányzatnál. A program mindkét fél számára kölcsönös segítséget jelent, a diákok tapasztalatot szereznek, a hivatal pedig plusz munkaerőt kap a nyári időszakra. Látványos elképzelések készültek arról, hogyan újulhatna meg a békéscsabai városkapu és a tömegközlekedési csomópont. A minisztérium tervpályázatot hirdetett annak érdekében, hogy hatékonyabban kapcsolódjon össze a vasútállomás és a buszpályaudvar, valamint megújuljon a teljes környék. A győztes pályaművet most hozták nyilvánosságra. A helyközi közlekedési csomópont kialakítására kírt pályázat célja, hogy a közel 10 éve felújított vasútállomás és buszpályaudvar szorosabb kapcsolatba kerüljön, és a vasúti buszos, gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is zökkenőmentesen átjárható legyen. A pályázat eredményét a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban hirdették ki. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk elmondta, 14 pályázat érkezett. Olyan megoldásokat kerestek, amelyek valódi városkapu jelleget teremtenek, egyértelműen kijelölve, hol lehet megérkezni és honnan lehet elindulni Békéscsabáról. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy néhány éve indult el a gondolkodás a városkapu megújítására. Ennek eredménye a mostani tervpályázat. Kiemelte, hogy a vasútállomás több mint 150 éve, a buszpályaudvar pedig 1988 óta működik jelenlegi helyén. Úgy véli, a két pályaudvar közelsége nagy előny, de a kor előrehaladtával szükség van rekonstrukciókra, és választ kell adni az esztétikai és funkcionális kihívásokra. Az első díjat a Fernezei Kft., a Speciálterv Kft. És a VK Stúdió Tervező Iroda Kft. Közös pályaműve nyert el. Második és harmadik díjat is kiosztottak, több pályaművet pedig kiemelt megvételben részesítettek. A Speciálterv Kft. Facebook oldalán közzétette a benyújtott terveket, és azt írta, az alapgondolat egy 21. századi európai intermodális közlekedési csomópont létrehozása volt, amely elegáns átmenetet teremt a vasútállomás, a buszpályaudvar és a városi környezet között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Magyar óra!
2: Start Rádió! Start.

0: reggel is tart. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban Baranyai Tibor kollégám beszélget Ricu Norbert, mentőszakápoló kutatómentővel, a herbál vagy biofű néven ismerté vált szintetikus drogról és annak hatásairól. A beszélgetés őszintén tényfeltáró jelleggel mutatja be a megdöbbentő magyar herbál körképet egy mentős szemével, a szerhasználók és a társadalom szempontjából. Ricu Norbert tagja a herbál prevenciós munkacsoportnak, tagja és alelnöke a híres Rescue Team kutyás keresőmentő és speciális keresőmentő csoportnak, akikkel a februári Richter skála szerinti 7,8-es magnitúdójú törökországi földrengés áldozatait kutatta, emellett elsősegély és baba elsősegély oktatóként is terjeszti az életmentő egészségügyi ismereteket. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Stadtrádió.
2: Van Ricu Norbert, az Országos Mentőszolgálat mentős technikusa, akivel szintetikus drogokról fogunk beszélni, ezen belül is a rengeteg társadalmi problémát és egészségügyi problémát jelentő herbáról. Szervusz Norbert, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek a stúdióban.
3: Szervusz Tibor, köszöntöm a hallgatókat én is.
2: Néhány gondolatot szeretnék kérni rólad, hogyan mutatkoznál be a hallgatóknak, mit kell tudni rólad?
3: Mondhatnám, hogy egy reneszánsz ember vagyok, de ez nyilván nagy képű lenne. Nagyon jól mondtad, mentőtechnikus vagyok a mentőszolgálatnál, és emellett is igazából az egészségügy, illetve a társadalomnak az egészségtudatos nevelése, ez ami az én küldetésem, úgy gondolom, személyes okom van rá. Az első és legfontosabb téma nekem az újraélesztés, gyermek elsősegély tanfolyamokat tartok, és a személyes példát említettem, én halva születtem, engem újraélesztettek a születésem után, úgyhogy ez az én karmám. Én ezt szeretném továbbadni, ezt a tudást, mert hogy személyes példámban érzem, hogy ez fontos.
2: Hogy ez fontos, igen. Mi történt a születés közben? Oxigénhiány vagy koraszülés volt?
3: Érett szülés volt, a régi iskola és az új iskola ütközött. A régi főorvos, aki vezette a szülést, ő azt mondta, hogy nők milliárdjai szültek már meg természetes úton, ez tökéletes lesz. A fiatal orvos már az ultrahangot, illetve egyéb képalkotó diagnosztikákat használva és azt felismerve, hogy relatív téraránytalanság állt fenn. Én egy szép nagy darab baba voltam, 4 kg 25 dekával születtem, az édesanyám pedig egy picit törékeny asszony, és ő fölismerte, és ő a császármetszést javasolta, nem a mostani divatos okok miatt, hanem az egészségvédelem szempontjából. A főorvos úr ezt megvétózta, és akkor jött a vákum, a fogó, és ez egy darabig tolerálta, az szervezetem majd nem, és igen, az oxigén hiányba, úgyhogy anyunak az volt az utolsó hang, amit az altatás előtt hallott, hogy nincsen szívhang.
2: Te jó ég, ez egy elég drámai helyzet volt, és mentős hogyan lettél?
3: Az is egy személyes történet, én területi képviselő voltam, illetve üzletkötő, a ásványvíztől az ingatlanig mondhatnám mindennel foglalkoztam, hiszen azt gondolom, hogy az eladási folyamatot kell megtanulni, az áru ismeret az már jön, az megint csak egy hozzátanulható dolog, és kávéztam Kecskeméten egy kávézónak a teraszán egy barátommal, éppen üzletről beszélgettünk, amikor a látókörünkön belül tőlünk körülbelül 20 méter összeesett egy idős úr, akihez odaszaladtunk, mert nyilván akkor is nyitott voltam ezekre a dolgokra, viszont legnagyobb szégyenemre, amellett, hogy nekem volt jogosítványom már akkor, igazából csak nagyon felületes ismereteim voltak. Tudtam, hogy körülbelül mit kell csinálni, és ez egy szörnyű felismerés volt, hogy én nem tudtam effektíven segíteni. Valamit csináltam, masszíroztuk a mellkast, és mentőt hívtunk természetesen, ami azt gondolom egy legelső és legfontosabb dolog ezekben a helyzetekben. A kiérkező mentő egység pedig két rutinos, mondhatni idős kollega alkotta, akik szempillantásokkal, félszavakkal kommunikálva visszahozták az életbe ezt a bácsit, és nekem ez egy olyan aha élmény volt, hogy én azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát ez, amit én addig csináltam, az nem hasznos, azonnal talmivá vált az egész, és azt mondtam, hogy én ezt akarom, és én másnap bementem a mentőszolgálathoz, és jelentkeztem mentőápolónak.
2: Voltak esetleg nehézségek az indulásnál, nyilván a halál legkülönbözőbb fajtáival találkozik, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket úgy hétköznapi ember esetleg el tud azonnal viselni. Ugye sok problémát jelent az is, hogy ilyen helyzetekben lebénulnak a szemtanúk, és nem tudnak oda menni segíteni. Ezzel te hogyan birkusztál meg?
3: Szerencsés alkat vagyok, azt gondolom, hogy ilyen a lelkületem, hogy ki tudom zárni a külvilágot ezekbe a helyzetekbe, és arra koncentrálok, ami az én dolgom, amiben tudok segíteni. Ergo a sérültre vagy a betegre. A külső dolgok nem. Ezt említettem már a törökországi katasztrófa kapcsán, hogy mi már megtanultunk úgy nézni, hogy ne lássunk. Tehát annyit fogadok be, amennyit érzem, hogy elbír a lelkem, és annyit azt teszem, amihez igazán értek, amire tehetséget kaptam, amire kiképeztek, amit megtanultam.
2: Igen, hát itt a bemutatkozásnál nem mondtam el, hogy alelnöke vagy a híres rescue teamnek, akik ugye törökországi földrengés idején kint voltak és segítettek. Erről is néhány gondolatot, hogyha tudnál mesélni, mivel találkoztál ott?
3: Szörnyűséggel, és a szörnyűséggel a köbön, és ezt még megszorozva százzal. Egy hatalmas katasztrófa volt ez, a híradásokból a hallgatóink láthatták, ismerhetik. Egy 500 ezer fős város tűnt el a föld színéről. Mi a harmadik napon érkeztünk, a földrengést követő harmadik napon, ugye

0: Igen, a török hatóságok előtt le a kalappa, nagyon jó szervezettséggel próbáltak orvosolni, illetve nagyon ügyes felderítő munkával. Nekünk ez volt a dolgunk elsősorban, hogy a kutyáink segítségével még élő áldozatokat, vagy még élő bajba jutottakat keressünk. Kiszámoltuk utólag, a 4 nap alatt 8 óra hosszát aludtunk összesen, tehát végig a romon voltunk, amikor csak lehetett. Ez nyilván mind a kutyákat, mind minket megviselt, és pont mikor jöttem most hozzád, akkor beszélgettem egy ismerősömmel, aki kérdezte, hogy túl vagyok-e már rajta lelkileg, és nagyon érdekes ez, ugye 18 év mentő múlttal kerültem én Törökországba, és a nyár végén, augusztus végén mondtam azt, hogy most vagyok túl a februári katasztrófán.
1: Azt mondom, de akkor gyakorlatilag mondta 18 éve mentőztél akkor, vagy most is már, vagy átléptünk esetleg már a 19. évben?
0: Még nem.
1: Még nem, még a 18 éve mentőzöl, a te lelkedet is megviselte gyakorlatilag ez a törökországi látvány.
0: Igen. Mondom, a sérültek, illetve a halottak nagy száma miatt, illetve ami a legnehezebb volt talán, az a tehetetlenség. Amikor a kutya jelzett és megtaláltuk a bajba jutottat, nagyon sok országgal dolgoztunk együtt, koreaiakkal, spanyolokkal, indonézekkel, amerikaiakkal, kanadaiakkal. Nagyon hasznos ismeret volt, amit ott egymásnak át tudtunk adni. Nagyon komoly technikai háttérrel rendelkeztek például a koreaiak. Ők ilyen 40 méter, a romba 40 méterre behatolni képes endoszkópos eszközökkel jöttek, és láttunk egy olyan valószínűleg családot, egy emberek egy csoportját, akik 6-8 voltak, egy üregbe menekültek meg, és a hőkamera, illetve az endoszkópos kamera képei alapján a mentés során folyamatosan szépen hunyt ki a fény, tehát haltak meg, és a 8-ból végül is, mire odaértünk hozzájuk, már egy sem élt. Itt 40 méter, több tonna betonon kellett volna keresztül ásni magunkat. A eszközök és munkagépek voltak, de hát nyilván itt ezt nagyon okosan, nagyon körültekintően kell ezeket a gépeket használni.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatjuk, hogyan terjedt el a herbál, milyen veszélyeket jelent, látott-e már boldog herbálfogyasztót, és milyen mellékhatásokkal kell számolniuk a fogyasztóknak.

0: Rádió.
1: Nyilván látszik az, hogy mekkora tapasztalat mennyiséget gyűjtöttél így a 18 év során, és akkor a mai témánkra kanyarodva herbáról, a szintetikus drogokról fogunk beszélgetni mentős szemmel. Talán egy legegyszerűbb kérdést, te hogy látod a helyzetet mentősként? Milyen a helyzet most Magyarországon ezekkel a drogokkal kapcsolatban?
2: Érdekes. A statisztikák azok javulást mutatnak az elmúlt két évben. Még 2021-ben a mérgezéseknek a jelentős többségét, vagy jelentős, az esetek jelentős számát azt a herbál okozta. 22-23-ra ez mérséklődött, nem azt jelenti, hogy eltűnt, hanem a második-harmadik helyre került az amfetamin származékok, illetve a kanabisz háta mögé. De nem ettől veszélyes, hanem maga a szer. És hogyha megengeded, és megengedik a hallgatók, egy kis történelmi kitekintést szeretnék, hogy végülis miről beszélünk. A herbál vagy biofű, ami nagyon hangzatos név, a biót, azt szeretjük, hát az mindenbe jó és egészséges. Ez egy iszonyatos nagy átverés, ez egy méreg. Csak egy hangzatos nevet adtak neki, nyilván, hogy könnyebben eladható legyen. A dílerek azzal fognak kuncsaftokat, hogy azt mondják, hogy ez laborba készült, ezt orvosok, gyógyszerészik készítik, ez kifejezetten arra van, hogy te jól érezd magad, hogy más állapotba kerülj. Ez is egy bődületes hazugság. Nyilván, amióta a föníciaiak kitalálták a pénzt, erről szól az egész. 2004-ben került Európában, és 2008-ban találkozunk először az USA-ban a herbállal, és hogy legyen egy pici aktuális része is, a 80-as években kezdték el terjeszteni. Az első ilyen hatóanyag a CP47 nevet kapta. A CP az Charles Pfizer, a Pfizer gyógyszergyár alapítója. Ő lett a névadója az első herbál vagy herbál.
1: De egyébként van valami köze hozzá?
2: Nincsen, csak ő a névadó. Ezek szintetikus kannabinoidok, amik, és itt megint csak van egy, és szeretném eloszlatni ezt a közkeletű félreértést, az égvilágon semmi köze nincs a kannabiszhoz, ennek a szernek. Ez egy annyi talán a közös, hogy a hatása ugyanazon a receptoron, ugyanazon a kannabinoid receptorokon hat. Ennyi a közös, viszont a kannabisszal ellentétben az első-második találkozás után már fizikai függőség alakul ki, és mivel ezt említettem, a 80-as évektől kezdték, 2008 az USA debütálás, és 4 év alatt, ami a kábítószerek esetében egy nagyon-nagyon rövid idő, 4 év alatt az USA rájött, hogy itt tennem kell valamit, 2012-ben tiltó listára tették ezeket a hatóanyagokat. Na de itt ez pont erről szól, hogy mindig a laborok, a vegyészek mindig a hatóság előtt járnak. Egy ilyen hatósági tiltó eljárás a legjobb esetben is 4-5 hónap, addigra már 10 másféle molekula szerkezet van, mert hogy úgy néz ki, hogy elég, hogyha egy szén atomot megváltoztatok ebben a bonyolult kémiai rendszerben, már más a hatóanyagtartalom, és éppen ez a veszélye is, hogy a vegyészek folyamatosan fejlesztenek, de ők maguk se tudják, hogy milyen hatása lesz. Leginkább az orosz ruletre tudnám hasonlítani. Veszek valamit valakitől, és hogyha ugyanaztól az embertől veszek holnap vagy holnap után, se ugyanezt a hatást fogom elérni. Amit én mentőként tapasztaltam, az érzelmeknek vagy a hatásoknak a teljes skálája. A teljes öntudatlan, eszméletlen állapottól a teljes agitáltságig, amikor rendőri segítséget kellett kérnünk, mert egy 45 kilós 15-16 éves fiúval nem bírtunk el mi a mentőegység, sőt a rendőrök is igencsak bele kellett kapaszkodniuk, egy földöntűri erőt ad. Vannak, akik zombik lesznek tőle, vagy legalábbis a zombihoz hasonló állapotba, teljesen kataton állapotba kerülnek. Vannak, akik, és ez egy viszonylag jelentős szám, akik úgy érzik, hogy meggyulladnak, hogy leég a húsuk a csontokról. Van olyan tapasztalatom is, beszéltem függőkkel, fogyasztókkal, és már leszokottakkal is. És ez más kábítószereknél nem jellemző, a herbánál igen, 2-3 évvel a teljes tisztaságot követően, tehát mikor 2-3 éve nem fogyaszt már herbát, még mindig vannak tünetei. Azt mondja, hogy megy az utcán, és egy ember jön szembe, akiből hételen 3 és 4 lesz. És nem mint egy kettős látás, hanem más, teljesen más karakterek. Halucinálnak, nem létező dolgokat látnak, ismétlem, 2-3 évvel az utolsó adag elfogyasztása után.
1: Az utolsó mondatodra reflektálva, ennek fényében vajon miért próbálják ki az emberek, miért válnak függővé, mi az, ami számukra akkor, amikor ennek a tudatmódosítószernek a hatása alatt vannak, akkor ez jó nekik.
2: A Hiperkarma zenekar után szabadon, vagy őket szeretném idézni, a mindenki függ valamitől. És ez egy nagyon nagy igazság. Azt gondolom, hogy a mai kortársadalma kifejezetten a függők társadalma, csak nézz szét a környezetedben, és a legegyszerűbb talán mobiltelefont említeni, illetve egy olyan ország polgáraiként beszélgetünk, ami a 2022-es legújabb nemzetközi statisztika alapján alkoholfüggőségben az első, az oroszokat megelőztük. A férfiak 36,9% alkoholfüggő Magyarországon, a nőknek pedig 7,2% a világ elsők vagyunk, kétes dicsőség ez nyilván. Tehát a függőségből indulnék ki, illetve az, hogy miért a herbál, egyrészt mert olcsó, és ezáltal megválogatja azt a réteget, akik használják. Jellemzően a lecsúszott rétegek, a szegregátumoknak, a társadalmilag kirekesztett csoportoknak a drogja a herbál. 5-6-700 forintért kap ebben a környezetekben egy pakkot, egy adagot az ember, amitől, és már ahogy említettem a eleinte, teljesen kiszámíthatatlanul, lehet, hogy 2 óra hosszáig, de lehet, hogy 4 napig leszek eszméletlen. És mondom, az orosz ruletre tudnám, azt gondolom, hogy ez az a, itt az a vevőkör, vagy az a fogyasztói kör, akinek már a minden mindegy. Aki el akar szakadni, nem akar meghalni, el akar szakadni a valóságtól, és arra egy még megfizethető szert keres társul. És ez lesz a herbál. Viszont, és ebben nem gondolnak bele, és itt jön a mi felelősségünk, a társadalomnak a felelőssége, illetve nekünk az ezzel foglalkozó szervezeteknek nagyon fontos az edukáció, a felvilágosítás. Olyan ismeretterjesztő esteket kellene alkotnunk és létrehoznunk, ahol már leszokott fogyasztók, szakemberek, akár egészségügyi középkáderek, mint én, tartanának előadást kézzel fogható és a közönség számára befogadható kommunikációs eszközökkel. Mert ha ott valaki a magas piedesztáról beszél erről, hogy az drog nem, a drog rossz, a drog káros, az nem fogja megfogni, nem fogja visszavetni a fogyasztást. Példák kellenek, olyan emberek, akik elmondják, hogy én ezen már keresztül mentem, hallgass rám, hogy ne csináld. Tehát van egy társadalmi vetülete, amikor el akarok menekülni, és jártam én is olyan helyeken mentőápolóként is, illetve a herbál munkacsoport tagjaként is, ahol még egy picit talán fekete humorral mi is azt mondtuk a stáb tagjaival, hogy nézd, ha itt kéne élnem, lehet, hogy én is keresnék valami pótszert. Mert itt erről szól, el akarok szakadni a valóságomtól, mert az elviselhetetlen. Akkor inkább keresek valamit, ami kiüt. És itt ezek soha nem pozitívak. Ezt higgyék el nekem a hallgatók, akik látok a mentőben herbál hatás alatt lévő fiatalokat, idősebbeket is, és ők soha nem boldogok. Nem mosolyognak, és nem nincs eufória, hogy de szuper, hogy betéptem, hanem hallucinációk vannak, halálfélelem, és mellé fizikai tünetek. Tehát itt az, hogy heves szívdobogás érzése van, az egy dolog, de valóban okozhat szívritmus zavarokat, és amivel el tudjuk tántorítani őket, azok talán az átélt élmények, de a függő személy, amikor már kialakul a fizikai függőség, ezzel nem fog foglalkozni, neki újra kell élnie. És ez nem is a bűnődözés oldaláról megközelíthető probléma, hiszen, és ezt megint csak statisztikák, illetve mi, akik beszélünk a függőkkel, tudjuk bizonyítani, hogy az a legutolsó pont az ő félelem listájukon, hogy elkap a rendőrség, és ezért kapok majd valamilyen büntetést. A még ennél előre való az is, bármilyen fura, hogy az egészségüket féltik, az ő az egészségi állapotukat, de az is csak az utolsó előtti.
0: Hogyan változik a herbál hatásától a személyiség és a drogfogyasztó élete? Mi kell a leszokáshoz? Beismerik-e a betegek, ha herbált fogyasztottak? Mikor hívjunk mentőt, és hogyan segíthetünk, ha azt látjuk, hogy valaki rosszul van az utcán? Megtudhatják a Ricu Norbert mentőszakápolóval folytatott beszélgetésből.

0: Stadio.
1: Stadio.
2: Aki a Herbál útjára lép, hogy gyakorlatilag meg fog szakadni minden kapcsolata a társadalommal, a családot elveszíti, a barátokat elveszíti, minden addig általa ismert és szeretett dolgot, és csak rosszabb lesz. Tehát hiába hiszi azt már, hogy innen nincsen lejjebb, de rosszabb lesz, és amit én el szoktam mondani, hogy ne ettől féljenek, hogy milyen börtönbüntetést kapnak, vagy milyen szankciók lesznek, hanem az, hogy megváltoztatja. Onnantól kezdve, hogy a droghatás alá kerül és függő lesz, ő olyan, mintha eladná a személyiségét, a lelkét, marad egy test, amiben a Herbál fog pusztítani, és minden tett, amit ő véghez visz, az a Herbál lesz, és nem ő. Nagyon sok családon belüli erőszakot látunk, kifelé irányuló erőszakot is, olyanokat, akik utána az elmesélések alapján tudják, hogy ők ezt megtették. Illetve még egy dolog, ami nagyon fontos, és itt ugye a statisztika az egy ilyen exakt dolog, nagyon sokféleképpen lehet nézni. A Herbál halálozásoknál ugye azt tekintjük, amikor valamilyen szívritmus zavar vagy szervi probléma kapcsán elhalálozik a Herbál fogyasztó. De azokat nem vizsgáljuk, amikor Herbál hatás alatt autót vezet és autóbalesetet okoz, amikor Herbál hatás alatt a Herbál olyan hallucinációkat diktál neki, hogy ugorjon ki a vonat elé, ugorjon le a hídról, legyen öngyilkos. Ők az én olvasatomban ugyanúgy a Herbál halottai, de statisztikailag nem lesznek azok.
3: És ez egy ilyen általános képlet, tehát mindig ez az eredménye, elveszíti a családot, lehullik teljesen az életről, mindig ez az eredménye, vagy van esetleg lehetőség arra, hogy valaki erről lejöjjön?
2: Szeretném azt mondani, hogy van, és nagyon-nagyon elenyésző számban van is, de ezért nagyon sokat kell tennünk még nekünk is, a többségi társadalomnak, illetve magának az egyénnek is. Csak ez egy olyan spirál, amibe ha belecsúszik, nem nincs meg a kiugrás. Tehát kell hozzá egy halálközeli élmény. Egy olyan helyzet, amikor tényleg meglegyinti a halálszele, és akkor van lehetőség. Viszont így is nagyon nagy a visszaesés. Itt ugye nyilván a függőség, a függő személyiség típus kiindulva, de vannak pozitív példák, nem nagy számban, de vannak, akiknek ez sikerült.
3: Itt említetted a beszélgetés, vagy a mondataid között, hogy különböző féleképpen megyészkednek, ezeket a drogokat fejlesztik. Ez a hétköznapi gyakorlat itt során, mint mentősként, ez hogyan módosul, hogy a klinikai tünetek hogyan változnak? Az első segélynyújtás hogyan változik ezzel kapcsolatban? Van-e differencia a különböző szerek hatásainak ellátásánál?
2: Igen, mindig, minden esetben a beteg állapotát kell néznünk, és az ő tüneteit kell kezelnünk. Ami jellemzően, ugye az eszméletlenségnél megvan a protokollunk, a légútbiztosítása az első, illetve a fizikális védelem. Nyilván, amikor ebbe az agitált állapotban van és agresszívvé válik, akkor őt is és a környezetet is védenünk kell. És itt jön be a nagyon nagy probléma, ugye, mivel nem tudjuk, hogy mi az, amit ő bevett, és nagyon sokszor, sőt, az esetek 100%-ában tagadnak. Nincs az, hogy hello, én rosszul lettem, mert herbáloztam, hanem kitalálnak minden féléket, valaki beletett valamit a poharába, véletlen valamit fogyasztott, tehát nyilván mindig én nem találtam még, nem találkoztam olyan drogossal a 18 év alatt, aki azt mondta, hogy én ezt akartam.
3: De ez a büntetésektől való félelem?
2: A társadalmi ellenérzés miatt, tehát ők ezt tudják, hogy ez nem jó. Tehát nekünk mindig ezt kell kezelni, és nagyon sok különböző, amit láthatnak a hallgatók és az utcán, hogy pici ásványvizes üveggel sétálnak, rengeteg vizet fogyasztanak, ez nagyon sokszor ez a meggyulladok érzés, hát próbálják magukat hűteni, nem szomjas, hanem hűteni akarja, mert úgy érzi, hogy leég a, ahogy már említettem, leég a húsa a csontjairól. Azt gondolom, hogy ez minden, csak nem pozitív élmény.
3: Igen. Hogyan kezdtek egy ilyen ellátáshoz? Tehát amikor egy esethez hívnak benneteket, akkor mi történik utána?
2: Ellátjuk a sérültet, az az első, hogyha szükséges karhatalmi segítség, és ez nagyon sokszor előfordul, igen, akár a környezet okán is, akár maga a sérült állapota okán is, és betesszük a mentőautóba. és ott kezdődik a tüneti kezelés, tehát megpróbáljuk stabilizálni az ő állapotát, majd kórházba szállítjuk attól függően, hogy milyen tünetek vannak, vagy belgyógyászati sürgősségére, nagyon sokszor sérülés is előfordul, akkor nyilván a traumatológiai ambulanciára, minden egyéb esetben pedig a pszichiátriára, ahol az addiktológiai ellátás folyik.
3: Az utcán járva a hallgatók közül is bárki sokszor probléma az, hogy nem mernek oda menni, nem mennek oda segíteni. Van-e esetleg olyan specifikus tünet együttes, amivel esetleg találkozhat egy hallgató is, és akkor ebből már tudhatja, hogy mi a helyzet, és emiatt hívja a mentőket? Mire figyeljenek oda?
2: Picit ketté választom a választ. Igen? A kérdésedre. Az első az az, hogy azt gondolom, hogy minden esetben menjünk oda. Ez legyen a legelső. Ha csak azt nem látom, hogy egy másfél méterre szamuráj karddal hadakozik ott a delikvens. Ha azt látom, hogy fekszik padon, földön, ül, láthatólag rosszul van, akkor állampolgári kötelességem oda menni, és a tőlem elvárható, a tőlem tehető legjobb módon elsősegélyt nyújtani. Ez nagyon sokszor csak annyi, hogy megkérdezem, hogy mi történt. Ne legyen az első az, hogy mentőt hívok. Legyek készenlétbe, de kérdezzem meg, hogy mi történt. Lehet, hogy csak annyi, hogy elfáradtam, fáj a lábam, vagy nagyon sok esetben nyilván az alkohol is szerepel az okoknál. Nagyon sokan elmondják, hogy semmi, igazából csak berúgtam, egy picit pihenek. Azt én látom, ha beszél, akkor nagy valószínűséggel nincsen életveszélyes állapotban. Ha azt látom, hogy maga tehetetlenül, eszméletlenül fekszik, ami azt jelenti, hogy megrázogatom és nem reagál rá, ne féljünk oda menni, mert tudunk segíteni. Próbáljuk meg megrázni, és ha eszméletlen, hívjunk mentőt. És onnantól kezdve az én kollégáim fognak segíteni a telefonban. Ez egy nagyon fontos dolog, és én ezt szeretném, és ezt is közvetítem mindig az elsősegélynyújtók felé, hogy nem, nincsenek egyedül. Mert a mentésirányító, a mentésvezető ott van a telefon másik végén, és segít neki, gyakorlatilag vezeti a kezét. Én el szoktam mondani pici túlzással, hogy ha az eszközök rendelkezésre állnak, és van valaki, aki a telefon végén irányítja a kezemet, én egy NASA űrállomást összeszerelek. Mert képes vagyok rá, és az elsősegély ennél sokkal egyszerűbb dolog. Lesz segítség, meg hívjunk segítséget ketten, tehát az utca emberétől. Hívjunk segítséget ketten, nem, itt nem érvényes a matek. Nem kettőt érünk, és nem kétszer többet, hanem százszor többet. Összetesszük a tudásunkat, amiben én bizonytalan voltam, az lehet, hogy neki eszébe jut, és ketten, és egy nagyon jó összekovácsoló, vagy egy nagyon szuper élmény embereken segíteni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ricu Norbert mentőszakápoló, kutató mentővel, akitől megtudhatják, miért pont a herbál okozza a legnagyobb drogfogyasztási problémákat, milyen módok lehetnek ezek megoldására a politikai döntéshozás szintjén, milyen javaslatokat tettek ezügyben a második reformkor politikai szervezet keretében, illetve hány éves korban lehet és kell elkezdeni a herbál prevenciót a gyerekeknél.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Van-e valamilyen emlékezetes eset a Herbállal kapcsolatban?
3: Több is. Ami most az utóbbi időben történt, az egy 3 gyerekes anyuka, egy középkorú anyuka, 3 gyermekkel, aki teljesen, tehát ő egy hollywoodi szuperprodukcióba elmehetett volna a ilyen ördög által megszállt személynek. Teljesen kiszámíthatatlan volt, úgy hívjuk, hogy kattogott. Voltak teljesen épp, normál gondolatai, el tudta mondani az adatait, amik stimmeltek is, tehát utána visszaellenőriztük a személyes adatokat, viszont egyik pillanatról a másikra kiszámíthatatlanul kezdett viselkedni, agresszívvé vált, a szemét forgatta, a nyakát tekergette, mondom, mint egy ördög által megszállt, ilyen negatív kiflibe visszafordult, ez eltartott ez az állapot percekig, és utána visszajött belőle, és teljesen adekvát, normál módon válaszolt a kérdéseimre. Aztán ismétlődött újra ez a...
2: Értem, ez a kattogás benne gyakorlatilag, hogy ide-oda kapcsolgat az éppen aktuális tudata. Ugye, ez társadalmi probléma, egészségügyi probléma. A társadalom mennyire foglalkozik ezzel? Van esetleg olyan program, ami ebben segíthet? Ugye említette te is, hogy részese vagy egy olyan csoportnak, ami foglalkozik ezzel a Herbál problémával. Hogyan látod ezt az ország tekintetében?
3: Mi a második reformkornak a Herbál prevenciós munkacsoportja vagyunk. Erre említettem, hogy a munkacsoporttal jártunk. A 2018 óta foglalkozik a második reformkor a Herbál kérdéssel, és most már pártként is az egyik fő ügyünk a Herbál elleni küzdelem. Viszont kormányzati szinten, tehát az országnak 2020 óta nincsen drog stratégiája. Ez nem csak a Herbál, hanem az összes drogot tekintve. Úgyhogy mi ezt tűztük zászlónkra, és itt nyilván nem csak a Herbálról van szó, hanem az összes szintetikus drogról, de ezt látjuk a legnagyobb problémának, pont amiatt, hogy egy nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyott réteget érint. Van egy javaslatunk, egy Herbál prevenciós javaslat, ami gyakorlatilag hosszú és rövid távú javaslat. A rövid távú terveink és a rövid távú javaslatunk az, hogy minél gyorsabban, és itt rendőrségi, tehát karhatalmi segítségre van szükség, megtöbbszörözni a karhatalmi jelenlétet azokban a helyszíneken, ahol tudjuk, hogy ez hatalmas problémát jelent. Legyen egy elrettentő ereje a rendőrségi jelenlétnek, illetve javasoltuk, sőt mondhatnám, hogy követeljük egy drog osztagnak, hogyha legyen ilyen hollywoodi hasonlat, a fölállítását, ami országos lefedettséggel kifejezetten ezeknek a terjesztői hálózatoknak a felszámolásával foglalkozik.
2: Ez fontos hangsúlyozni, hogy a terjesztői hálózat, tehát nem az
3: ez áldozat, az alapja. Nem. Ez az alapja. Én azt gondolom, hogy az áldozatnak megvan a saját maga problémája, viszont itt is megvan a kriminalisztikai jelentősége, hiszen ahhoz, hogy ezt az 500 vagy 1000 forintos drogot megszerezze, a napi adagját, ahhoz ő bűnözni fog. És ezek a környezetükben élő embereknek iszonyatos probléma. Ezek kis besúrarásos tolvajlások, utcai rablások, amik lehet, hogy nem is kerülnek a hallgatók látókörébe. Erről nem szól minden nap a híradó, de azoknak az embereknek a mindennapjait megkeseríti. Tehát ilyen vonatkozása is van. Ez a rövid táv. Nagyon fontos lenne egy olyan nyomozócsoportot fölállítani, és most én a aktuálpolitikát ismerve hallottam egy ilyen kezdeményezést, hogy föláll az ORFK-nál egy országos levedettségű, ilyen kiberbűnözés elleni csoport. Én nagyon szeretném, hogyha ez kiterjedne a Herbál hálózatokra is, ugyanis, csak ötleteket nem akarok adni, a mai nap is bárki gyakorlatilag 3 kattintással az interneten keresztül hozzáfér. Nem klasszik dílerek vannak, akik kapucniba bújva állnak az utcasarkon és megkérdezik. Igen. Nem. 3 kattintás és sajnos hozzáférhető, hozza a futár, hozza a posta, 1-2 napon belül a fogyasztó kezében van, vagy a kezében lehet, úgy, hogy itt nincsen használati utasítás. Itt nem mondják el, hogy haló, vigyázz, ez és ez történhet, itt ugye profitorientáltságról van szó. Ez a rövid távú javaslatunk, a hosszú távú pedig társadalmi, gyakorlatilag folyamatos edukációra lenne szükség, amit mi szeretnénk ezeken a kiemelt területeken létrehozni ambulanciákat, drogambulanciát, ahol lenne addiktológiai szakember, lenne egészségügyi szakember. Én például javasoltam a most átalakult háziorvosi ügyeleti szolgálathoz kapcsolni ezeket ezeken a területeken, ahol lehetne azonnal ellátást is végezni, ha sérülés van, ha bármilyen szervi probléma van, de ezen túlmenően szeretnénk, hogyha ezek közösségi térként szerepelnének, ahova be tud menni, meg tud hallgatni előadásokat, ismeretterjesztést, és egy közösséget alkotni, mutatni új utat, új alternatívát. Mert azt látjuk, hogy ők bele szürkülnek, bele beszűkül a tudatuk ebben a helyzetben, és azt gondolják, hogy nincs a szegregátumon, az utcámon, a városrészemen kívüli világ. Miközben van, tehát 1000 helyre el lehetne menni dolgozni, van munkalehetőség. És azt gondoljuk, hogy az ismeretterjesztés, a pozitív példáknak a mutatása, a munkalehetőség és az életutaknak a segítése, de ez csak együttműködve és hosszú távon működik.
2: Milyen időskorban érdemes elkezdeni a prevenciót? Ezekre a veszélyekre való figyelemfelhívást?
3: Ha picit kikanyarodok a kérdésből, de fogok válaszolni. Igen. Egy pár évvel ezelőtt, és ez legyen mondjuk 10 évvel ezelőtt, egy iskolába kértek fel szexuális felvilágosító előadást tartani 12 éves gyerekeknek. Én magam is apa vagyok, van egy 23 éves fiam, egy 14 éves lányom és egy 17 hónapos kislányom.
2: Gratulálok.
3: Köszönöm. Úgyhogy ők is motiválnak ebben, én szeretném, ha ők olyan világban nőnének fel, ahol ez nem mindennapi probléma. És visszatérve a szexuális felvilágosításra, a 12 éves gyerekeknél már azt láttam, hogy elkéstünk. A jelentős részénél láttam a tekintetükön, a mimikájukon, hogy elkéstünk. Azt gondolom, hogy ugyanez a helyzet a herbál és drog prevencióval is. Tudunk 12 éves fogyasztókról is. Úgyhogy ezt korábban el kell kezdenünk. Ez egy hatalmas munka. Tehát ezt mi látjuk, és azt is tudjuk, hogy nem fog működni máról holnapra. Már az óvodában el kell kezdeni azt a edukációt, hogy mutassak más lehetőségeket. Hogy azt, amit én otthonról hozok, mert az esetek többségében a szülő a minta, próbáljak más konfliktus kezelési módokat találni. Ne az legyen az első, hogyha akadályba ütköztem, akkor nyúljak valami pótszerhez. Hanem tanuljak, képezzem magam, és nyílik lehetőség, 1000 lehetőségem nyílik, amerre el tudok indulni, ahelyett, hogy a herbához vagy más drogokhoz fordulnék.
2: Ez egy őrült célmalomharc.
3: Az, és mi beszélgettük a második reformkor herbál munkacsoportján belül a srácokkal, a fiúkkal, hogyha 3-5 embert megmentünk, akkor már győztünk. Ugye mi a mentőknél használjuk ezt a kifejezést, vagy ezt a szállóigét, hogy aki egy életet megment, az az egész világot menti meg. Mi ugyanígy gondolkodunk a herbál prevenció kapcsán, és nincsenek illúzióink, de azt gondolom, hogy összefogott társadalmi közös minimumok fölállításával működhet.
2: Legyen ez a zárszó, és köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
3: Köszönöm szépen. Szervusz.

0: Rádió.
1: Ricu Norbert mentőszakápoló kutatómentővel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Július 13-án és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszakának összehívását a kormány az alaptörvény 17. módosításának mielőbbi megtárgyalása érdekében. Rúf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint az alkotmányos és intézményi változások végrehajtása nem tűr halasztást, mert az a hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a közjogi intézményrendszer működését érinti. A parlament a kétnapos ülésen 7 előterjesztést tárgyalhat meg, köztük a rendvédelmi szervek átalakítását, a terrorelhárítási központ beolvadását a rendőrségbe, a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítását, valamint a méltányossági alapú gyógyszer támogatások szabályozását. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a Védvonal a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fellép. Lépnek a politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen. Azonosította az első magyar gyanúsítottat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda abban a nemzetközi hálózatban, amely nők elkábítására és megerőszakolására szakosodott. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette miatt rendeltek el nyomozást, miután a bűnbanda tagjai zárt online csoportokban szervezték meg partnereik bántalmazását, és a támadásokról felvételeket is megosztottak egymással. A magyar hatóságok házkutatást tartottak a gyanúsítottnál a lefoglalt elektronikai eszközöket, és az adattárolókat jelenleg is elemzik a kiberbűnözés elleni nyomozók.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 6 óra is elmúlt, ez a Start Rádió, szombat reggel van, a hét egyik legszebb napja. Ilyenkor még érezzük, hogy van egy csomó időnk a hétvégén, csinálhatunk izgalmas dolgokat, vagy éppen csak kipihenhetjük a fáradalmakat. Hát bízom benne, hogy ez mindenkinek megadatik, én pedig ma reggel is sok jó zenét hozok.
0: Show.

0: Szép szombat reggelt kívánok itt a Start Rádió. Július 11-e van, ma a Nórák, a Lilik ünnepelhetnek. Nekik sok boldog névnapot kívánok. Rajtuk kívül még a Bencék, a Ráhelek, a Lillák, az Eleonórák, de a Benedekek is ünnepelhetnek ma.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start rá.

0: Szép reggelt, ez a Start Rádió. Július 11-e van. Ezen a napon született Giorgio Armani divattervező. Ezen a napon látta meg a világot Reguj Antal néprajzkutató, de egyébként Zerkovics Béla műépítész is.
1: Sok,

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Jó reggelt kívánok! Szombat van, pihenős nap. Bízom benne, hogy mindenkinek jut egy kis ideje ilyenkor egy picit úgy megadni a módját, mondjuk egy jó villás reggelivel. Én pedig 7 órakor kapcsolok a 2-es stúdióba a hírekért, utána pedig hozom a jó dalokat.
1: Sok a zene! Sok a zene!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nem küld sem fegyvert, sem katonát Ukrajnának Magyarország, de megbízható és konstruktív tagja marad a NATO-nak. Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról bejelentkezve közölte, hogy a tagállamok egy 70 milliárd eurós Ukrajnának szánt önkéntes pénzügyi támogatási deklarációt fogadnak el, amelyhez hazánk nem csatlakozik, és a segítségnyújtást a jövőben is kizárólag humanitárius alapra helyezi. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a helyszínen rövid egyeztetést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megállapodtak egy közeli kárpátaljai látogatással egybekötött kétoldalú találkozó részleteiben. A jövőben korlátozás nélkül csökkenthetők a megrendelések, abból a 45 milliárd forint értékű 4 éves tankönyvbeszerzési keret megállapodásból, amelynek felülvizsgálatát befejezte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a könyvtárellátó és az alföldi nyomda lemondott a kizárólagosságról, és a keretösszeg esetleges mérséklése miatt sem támaszt követelést az állammal szemben, ami kulcsfontosságú a kormány azon kiemelt céljának megvalósításához, hogy helyreállítsák a pedagógusok szabad tankönyvválasztását. A minisztérium emellett elindította a tankönyv kínálat bővítését célzó pályázatot is, amelyre eddig 826 kiegészítő kiadványt és digitális tananyagot küldtek be a kiadók. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország a megugró esetszámok miatt el is veszítette a kanyarómentes státuszát, miután az átoltottsági aránya szükséges 95%-os küszöb alá süllyedt. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családokat, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles negyeddöntőjében. A belgákat már a mérkőzés előtt nagy csapás érte, mert Tielemans megsérült a bemelegítés során, így a helyére Fanaken került a kezdőcsapatba. A meccs a várakozásoknak megfelelően a spanyolok labdabirtoklási fölényével kezdődött, de ez 10 percig még lövésekben sem nyilvánult meg. Utána az esélyesebbnek tartott dél-európaiak kezdtek el távolról lőni, azonban ezeket a próbálkozásokat rendre blokkolták a védők, Jamal pedig céltévesztett. A belgák egy-két gyors kontrával próbálkoztak Doku révén, ezek általában nem futottak végig a rivális kapujáig. Az ivószünet alapjaiban változtatta meg a meccs képét, Spanyolország ugyanis fokozta a nyomást, ami hamar eredményre vezetett, méghozzá a Pedri helyén meglepetésre kezdő Ruiz találatával. Ebben a periódusban nagyon érett a második gól is, a belgák teljesen beszorulva védekeztek, Courtois védései és a pontatlan befejezések miatt viszont nem nőtt a különbség, sőt, az első valamire való belga akció végén De Ketelaere fejjel váratlanul egyenlített. Unai Simon a katari világbajnokság utolsó csoportmeccse, azaz 650 perc után kapott gólt, a korábbi rekordot már a 8-döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen megdöntötte, de az 1 VB-re vonatkozó csúcsot így az olasz Walter Zenga megtartotta, mert 1990-ben 517 percig őrizte hibátlanul a kapuját, Simon pedig ezen a tornán 491 percet követően kapitulált. A második félidőben sem változott a forgatókönyv, nagy mezőnyfölényben volt a spanyol csapat, de a belgák szervezetten és többnyire hiba nélkül védekeztek, így a kevés kapujukra irányuló lövés is céltévesztett. Annyi különbség volt, hogy egy-két belga akció végigfutott, még védése is volt Simonnak. A kettő spanyol és a hármas belga csere közül inkább előbbi jött be, mert Louis de la Fuente együttese fokozta a nyomást, Courtois viszont továbbra is klasszis teljesítmény nyújtott, csak hogy a Real Madrid hálóüre megsérült, így le kellett cserélni, és könnyeivel küzdve hagyta el a pályát. A spanyol együttes legtöbbször zicserig akarta játszani támadásait, de ez nem sikerült, távolról pedig Jamal vállalkozott lövésre egyedül, szintén eredménytelenül. Így összességében sokáig nem sikerült tesztelni az új belga kapust Lammens-t, aki végül negatív hős lett, mert az első kaput eltaláló lövésnél kijött róla a labda, a kipattanót pedig a csereként beállt Merino értékesítette, aki így sorozatban másodszor szerzett továbbjutást érő gólt. A hátralévő időben Belgium már nem tudott újítani, így a spanyolok szoros, de megérdemelt győzelmet arattak. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Jó reggelt, itt a Start Rádió, 7 óra után járunk már, csodaszép szombat reggelt kívánok. Remélem, hogy pihenéssel telhet mindenkinél, nálunk pedig sok jó zenével, úgy, ahogy az lenni szokott.
5: Sok a zene?
6: Start Rádió.
5: És még több.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer.
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Kolosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Kolosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
8: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
10: Miért nem termel a napelemem?
11: Mert koszos, haver.
10: És ki mossa le?
12: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
13: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
14: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
13: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
14: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
13: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
15: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
16: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
17: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Szép szombat reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. A hajnalok még hűvösek, napközben viszont már 30 fok feletti hőmérsékleti értékekre számíthatunk. Ez most a hétvégén még egyelőre egy picikét lájtosabb lesz, de a jövő héten visszajönnek majd a 34-35 fokok, arra viszont számítsanak, hogy napközben erős UV-sugárzás várható.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.
3: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió, július 11-e van. Ezen a napon van Szent Benedek, Európa védőszentjének a napja. Ezen a napon 1801-ben Jean-Louis Pons, francia csillagász először fedezett fel üstököst. És ezen a napon hidrogénballonnal indult az északi sarkra három svéd felfedező, fényképeikre és táborukra, na meg persze maradványaikra, csak 33 év múlva találtak rá.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Nem csillapodtak a kedélyek, a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-at döntő lefújása után sem. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mint ismeretes, az egyiptomiak 2-0-ás vezetésről kaptak ki 3-2-re, majd a lefújást követően az észak-afrikaiak keményen bírálták a játékvezetést, sőt azt sugallták, hogy a torna Argentina sikere felé van irányítva. A dél-amerikaiak fordítását több vitatott jelenet is kísérte, a VAR érvénytelenítette Zico első gólját egy szabálytalanság miatt, az egyiptomiak pedig úgy vélték, a győztes argentin találat előtt nekik járt volna szabadrugás, illetve büntetőt is reklamáltak. A lefújás után az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan is rendkívül élesen fogalmazott, és azt mondta, ezek után már a világbajnokság hátralévő részét nem kívánja követni. Hassan azt is állította, hogy az egyiptomi szövetség már a mérkőzés előtt kifogásolta a francia játékvezetőt, és szerinte a bíróra nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy a címvédő Argentina jusson tovább.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 8 óra már elmúlt, jó reggelt, itt a Start Rádió. Ebben az órában rengeteg friss információval várom, majd hasznos érdekességekkel telhet el a hétvége. Köszönöm, hogy a Starttal indítják a napot.
0: Sok a
1: Start Rádió.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Kinyílt a szép!
5: Enyém az 1 millió! Nyertem, nyertem!
4: Te is szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
10: Akkor nézz körül még egyszer.
11: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forintból elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
12: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
13: Ha vasárnap,
14: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
15: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
16: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
17: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
16: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
17: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
16: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
18: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
19: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
20: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass. Internetix. Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál. Internetix. Díjmentes bekötés. Internetix. Legmodernebb optikai hálózat. Internetix. Megbízható, elérhető, korlátlan. Internetix. Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon. Internetix. Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
0: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Nagyon fontos odafigyelni a bőrünk védelmére. A fizikai fényvédők úgy működnek, hogy visszaverik a napsugarat. Ezek azonnal hatnak, ritkábban okoznak irritációt, így érzékeny bőrűeknek vagy gyerekeknek is ajánlottak. Ugyanakkor nehezebben szívódnak be, és gyakran fehér réteget hagynak a bőrön. Milyenek a kémiai fényvédőszerek? Mindjárt ezekről is mesélek.
1: Sok a szere,
2: és még több. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene, és még több.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és persze most még többel. Foglalkozunk a nyári bőrvédelemmel. A kémiai fényvédők elnyelik az UV-sugarat, és belső kémiai reakcióval semlegesítik azokat. Könnyebben beszívódnak, nem hagynak nyomot, de használatuk előtt 20-30 perccel már fel kell vinni, és sajnos nagyobb az irritáció vagy az allergia esélye, mint a fizikai fényvédőknél.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Öreget itt a Start Rádió. Nem sokára 9 óra lesz. Mára ennyi volt a buli. Köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Persze egész nap a Start Rádiót érdemes hallgatni, hiszen kevés szövegerés mellett sok jó zenét játszunk. Na ugye, hogy azt már megszokhatták. Holnap reggel találkozunk újra. I get no-

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles negyeddöntőjében. A belgákat már a mérkőzés előtt nagy csapás érte, mert Tielemans megsérült a bemelegítés során, így a helyére Fanaken került a kezdőcsapatba. A meccs a várakozásoknak megfelelően a spanyolok labdabirtoklási fölényével kezdődött, de ez 10 percig még lövésekben sem nyilvánult meg. Utána az esélyesebbnek tartott dél-európaiak kezdtek el távolról lőni, azonban ezeket a próbálkozásokat rendre blokkolták a védők, Jamal pedig céltévesztett. A belgák egy-két gyors kontrával próbálkoztak Doku révén, ezek általában nem futottak végig a rivális kapujáig. Az ivószünet alapjaiban változtatta meg a meccs képét, Spanyolország ugyanis fokozta a nyomást, ami hamar eredményre vezetett, méghozzá a Pedri helyén meglepetésre kezdő Ruiz találatával. Ebben a periódusban nagyon érett a második gól is, a belgák teljesen beszorulva védekeztek, Courtois védései és a pontatlan befejezések miatt viszont nem nőtt a különbség, sőt, az első valamire való belga akció végén De Ketelaere fejjel váratlanul egyenlített. Unai Simon a katari világbajnokság utolsó csoportmeccse, azaz 650 perc után kapott gólt, a korábbi rekordot már a 8-döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen megdöntötte, de az 1 VB-re vonatkozó csúcsot így az olasz Walter Zenga megtartotta, mert 1990-ben 517 percig őrizte hibátlanul a kapuját, Simon pedig ezen a tornán 491 percet követően kapitulált. A második félidőben sem változott a forgatókönyv, nagy mezőnyfölényben volt a spanyol csapat, de a belgák szervezetten és többnyire hiba nélkül védekeztek, így a kevés kapujukra irányuló lövés is céltévesztett. Annyi különbség volt, hogy egy-két belga akció végigfutott, még védése is volt Simonnak. A kettő spanyol és a hármas belga csere közül inkább előbbi jött be, mert Louis de la Fuente együttese fokozta a nyomást, Courtois viszont továbbra is klasszis teljesítmény nyújtott, csak hogy a Real Madrid hálóüre megsérült, így le kellett cserélni, és könnyeivel küzdve hagyta el a pályát. A spanyol együttes legtöbbször zicserig akarta játszani támadásait, de ez nem sikerült, távolról pedig Jamal vállalkozott lövésre egyedül, szintén eredménytelenül, így összességében sokáig nem sikerült tesztelni az új belga kapust Lammens-t, aki végül negatív hős lett, mert az első kaput eltaláló lövésnél kijött róla a labda, a kipattanót pedig a csereként beállt Merino értékesítette, aki így sorozatban másodszor szerzett továbbjutást érő gólt. A hátralévő időben Belgium már nem tudott újítani, így a spanyolok szoros, de megérdemelt győzelmet arattak. A 2010-es aranyérmük óta először négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok,

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Start rá.

0: Resurrection!
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gól öröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sokat nem, sokat nem.
4: Még több.
1: És még több.
4: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Komoly veszteség érte a negyeddöntős belga válogatottat. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott belga válogatott elveszítette egyik legjobb játékosát, súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana, a belgák meghatározó játékosa. A középpályást az Egyesült Államok elleni 8-döntő 21. percében kellett lecserélni. A találkozót követő orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a 24 éves középpályás előső keresztszalag szakadást szenvedett, így hosszú hónapokra harcképtelenné vált. Bár Belgium 4-1-es győzelmet aratott a társrendező amerikai válogatott felett, örömüket jelentősen beárnyékolta Onana sérülése. A belga válogatott pénteken Spanyolország ellen folytatja szereplését a negyeddöntőben, ahol már biztosan nélkülözniük kell az egyik meghatározó középpályásukat. A sérülés az Aston Villa számára is komoly veszteséget jelent, a klub vezető edzője Unai Emery a következő idényben kulcsszerepet szánt Onanának, így a hosszú kihagyás miatt az egyesület várhatóan kénytelen lesz felülvizsgálni nyári átigazolási terveit, hogy pótolja a belga középpályás kiesését.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén! Startrádió!
4: Startrádió!
0: Hú, de laza!
5: Sok zene és még több a Startrádión a napi laza szól. A műsor itt van ma is a délelőtt utolsó 260 percében, hogy hozza a jó hangulatot, a lendületet és a hasznos információkat. Nem sokára fellapozzuk mai kalendáriumunkat is majd, és a jó zenék is itt vannak velünk. Hangerőt a rádióra!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Kinyílt a szép!
6: Enyém az 1 millió! Nyertem,
5: Te is szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer!
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
10: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
12: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes

0: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Reklámot hallottak.
5: You don't have to be beautiful to turn

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. A mai eseményeket, a fontosabb évfordulókat gyűjtöttem össze itt a kalendáriumunkban. Például a mai napon történt, hogy Reguli Antal néprajzkutató megszületett 1819-ben, illetve Giorgio Armani divattervező is a mai nap szülöttje, 1934-ben látott ő napvilágot, illetve megszületett Zerkovics Béla műépítész, zeneszerző, színházigazgató. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. Talán ez az, ami az ő nevével kapcsolatban ismerős lehet. 1881 emenapi szülöttje ő. Illetve hidrogénballonnal indult az északi sarkra a három svéd felfedező, ma fényképeikre és Tobruk maradványaira pedig sajnos tragikus módon csak több évtized után találtak rá, ugyanis nem ért jó véget a történetük. 1897-es évforduló ez. Illetve ezek voltak a mai nap fontosabb eseményei.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására.
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére.
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni. Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát. És még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napilaza, meg annyi jó zenével feltöltve a délelőtt utolsó 2x60 percét is. Itt vagyok, hogy hozzam a munkaidő közben a lendületet, és a mai névnaposainkról se feledkezünk meg, a Nórák és a Lilik a mai nap ünnepeltjei, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig hozom egészen délig a jó zenéket.
1: Sokat neve? Sokat neve. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Nap Ilaza szól. Itt van néhány érdekesség ebben az órában az egészségmegőrzés jegyében, nem sokára majd az életmód jegyében nézzük a vízérkezelés fontos dolgait a szakértői vélemény alapján. Ma egészségünk szempontjából ez lesz fókuszban, és a jó zenék a következő pillanatokban is.
0: Napi laza, vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
5: Start Rádió!
0: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Itt van néhány érdekesség az egészség megőrzés egyében. A viszér betegséget a szakemberek szerint a helyesen megválasztott étrenddel, igaz, gyógyítani nem tudjuk, de sokat tehetünk a probléma enyhítésének érdekében. Javasolt például naponta többszöri zöldség és gyümölcs fogyasztása, valamint a rozsban és folyadékban gazdag étrend előnyben való részesítése, kiemelendő rendszeres testmozgás, amely mind a megelőzés és a kezelés szempontjából is elengedhetetlen. Kifejezetten ajánlott a visszaáramlás segítő mozgásformák végzése, mint a kerékpározás, a séta vagy az úszás. Mindezek mellett a vénás értorna is segíti a vénás nyomás csökkenését. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napiraza szól, aminek a végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt órákat. Minden jót kívánok, és további szép napot, és jó rádiózást is egyben.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: És még több.
0: És még több.
4: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 11-e szombat, déli 12 óra van. Szabályos kutyasétáltatásra figyelmeztet a Békés Csabai jegyző. Áttekintették a háziorvosi ellátás helyzetét, új helyszínen tartott véradást a Szeretlek Békés Csaba Egyesület. Energetikai megújulás kezdődött a Rózsahegyi Kálmán általános iskolában. Már is mondom a részleteket. A kutya sétáltatásnak a gazda és az állat számára is kellemes élménynek kell lennie, hangsúlyozza dr. Bacsa Vendel Békés Csaba jegyzője, aki szerint ehhez több alapvető szabály betartása is szükséges. Úgy fogalmazott, a sétáltatás akkor marad örömteli, ha a kutyatartók ismerik az előírásokat, amelyek egy része elvárható viselkedési norma, más részét pedig jogszabályok, elsősorban szabálysértési törvény rögzítik. A jegyző kiemelte, hogy a kutyát csak olyan személy vigye sétálni, aki ismeri az állat viselkedését, tudja, hogyan reagál váratlan helyzetekben, és szükség esetén képes féken tartani. A jogszabályok pedig előírják azt is, hogy a gazdának a sétáltatás során magánál kell tartania az állat oltási könyvét. A szabálysértési törvény több olyan előírást is tartalmaz, amely a frekventált helyszíneken, például a Csaba Parkban a békés együttélést szolgálja. A kutya után keletkező ürüléket a gazdának minden esetben össze kell gyűjtenie, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül. Szintén jogsértő, ha a kutya felügyelet nélkül, póráz nélkül kerül közterületre, vagy ha a gazda nem gondoskodik arról, hogy az állat a kerítésen belül maradjon. A tömegközlekedési eszközökön a kutyát póráz és szájkosár használatával lehet szállítani, tilos kutyát bevinni élelmiszerárusító üzletbe és játszótérre, kivéve a vakvezető és a segítő kutyákat. A közterület felügyelők szabálysértés esetén helyszíni bírságot szabhatnak ki, amely 6500 és 65000 forint között mozoghat, ha a gazda elismeri a jogsértést. Amennyiben nem ismeri el, szabálysértési eljárás indulhat, amelyben a bírság összege akár a 400000 forintot is elérheti. Ha a kutya a gazda gondotlansága miatt visszatérően kóborol, állatvédelmi bírságot szabnak ki, amely jogszabály alapján 450000 forint. A jegyző emlékeztet, belterületen, közterületen minden kutyát kötelező pórázon tartani, mérettől függetlenül, kivételt csak az jelent, ha a gazda kézben viszi az állatot. Ha egy kutyát korábban hatósági döntéssel veszélyesnek minősítettek, számára a póráz használata minden esetben kötelező. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén az egészségügyi alapellátás helyzete is napirendre került. Az önkormányzat évekkel ezelőtt indított támogatási programot a helyi házi orvosok számára, amelynek eredményességét most számokkal is értékelték. Szarvas Péter polgármester az ülésen elmondta, hogy mind az 50 házi orvosi körzet betöltött, ugyanakkor folyamatosak a változások. Az elmúlt időszakban fiatal szakemberek érkeztek a rendszerbe, így a korfa javult, de továbbra is 11 olyan orvos dolgozik, 7 házi orvos és 4 fogorvos, akik már betöltötték 65. életévüket, vagyis elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. A közgyűlést követő sajtótájékoztatón a polgármester és Bálint József alpolgármester is hangsúlyozta, eddig minden esetben sikerült megoldani az utánpótlást, amikor egy békés csabai házi orvos jelezte, hogy nyugdíjba vonulna. Értékelésük szerint ez a néhány éve indított támogatási programnak köszönhető. A program egyik fontos eleme a pénzbeli támogatás, amelyet a területi ellátási kötelezettség rendelkező házi orvosi szolgáltatók kapnak. A számok alapján 2025-ben 19 házi orvos részesült támogatásban, számukra összesen 10,8 millió forintot fizettek ki. 2026 első felében 13-an kaptak támogatást, összesen 10,3 millió forint értékben. A városvezetés szerint a program továbbra is fontos eszköz a Békés Csabai alapellátás stabil működésének fenntartásában. A békés csabai rendőröknek hamarabb lett gyanús egy elektromos roller, mint ahogy a tulajdonos észrevette volna, hogy azt ellopták. Július 1-én este 7:30 körül az Andrássy úton igazoltattak egy rollerrel közlekedő férfit, akinél egy oldalcsípőt is találtak. A két kerekű eredetét nem tudta igazolni, és ekkor még nem érkezett bejelentés lopásról. A rendőrök azonban úgy ítélték meg, hogy a jármű nem lehet az övé, ezért azt lefoglalták. Másnap reggel 8:15-kor egy békés csabai nő tett bejelentést arról, hogy eltűnt a lezárt, két hónapja vásárolt elektromos rollere. A rendőrök fényképet mutattak neki a járműről, amelyet előző este bevitt a járőr. A nő azonnal felismerte, hogy az övé, így a lopási ügy gyorsan megoldódott. A szerszámmal a zsebében rollerező 31 éves Békés Csabai férfi ellen pedig büntető eljárás indult.

0: Ünnepélyes sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megkezdődött az energetikai korszerűsítés a gyumaendrődi Rózsahegyi Kálmán általános iskolában. A több mint 534 millió forintos beruházás jelentős előrelépést hoz az intézmény működésében, korszerűbb, energiatakarékosabb és mindenki számára hozzáférhetőbb iskolai környezet jön létre. A fejlesztés a Gyulai Tankerületi Központ irányításával a Körösmenti Települések Fejlesztésért Nonprofit Kft. Konzorciumi partnerségével valósul meg. A projekt célja az energiahatékonyság javítása, a fenntartható működés erősítése és az infrastruktúra modernizálása. A rendezvényen Kepenyes András, a tankerület térségi irodájának vezetője ismertette a beruházás részleteit és a várható végeredményeket. Szedlák Réka intézményvezető az iskola történetének rövid áttekintése után arról beszélt, hogy a felújítás milyen jelentős változást hoz majd a diákok és a pedagógusok mindennapjaiba. A munkálatok még ez év őszig tartanak. A beruházás eredményeként egy modernebb, komfortosabb és gazdaságosabban fenntartható intézmény szolgálja tovább a gyumaendrődi diákokat és a város közösségét. Az iskola vezetése úgy fogalmazott, hogy büszkék arra, hogy az intézmény ilyen jelentős fejlesztés részese lehet, és bíznak abban, hogy a megújult környezet még több lehetőséget biztosít majd a tanulók és a pedagógusok számára. A Szeretlek Békés Csaba Egyesület pénteken ismét véradást szervezett, ezúttal egy teljesen új helyszínen. Az egyesület által eddig lebonyolított véradó alkalmakon összegyűlt vérrel összesen 11.451 ember életét mentették meg. A több mint 20 éve működő kezdeményezés ezúttal is várta azokat, akik karjukat nyújtva szeretnének segíteni. A véradóknak először adatlapot kell kitölteniük, majd egészségügyi szűrésen vettek részt, ahol vérnyomást mértek és ellenőriznék a hemoglobin szintet. Franko Attila, a Szeretlek Békés Csaba Egyesület elnöke elmondta, az Országos Vérellátó Szolgálat felkérésére szervezte meg az újabb nagyszabású véradást, mert nyáron is kiemelten fontos a folyamatos vérellátás biztosítása. Úgy fogalmazott, hogy ő maga és kollégái is rendszeresen adnak vért, mert fontosnak tartják, hogy személyes példával is segítsenek. Hozzátette, hogy bár sokan vannak szabadságon vagy nyaralnak, bízik abban, hogy sokan eljönnek, hiszen egyetlen véradással három ember életét lehet megmenteni. A szervezők minden véradót ajándékkal köszöntöttek, a tombola fődíja pedig a hagyományoknak megfelelően egy három fő részére szóló sétarepülés Békés Csaba felett volt. A Békés Csabai 7-es számú egyéni választókerületben július 26-án időközi választást tartanak, miután a körzet korábbi képviselője Bodóczi István, akit az április 12-i országgyűlési választáson a Tiszapárt színeiben parlamenti képviselővé választottak, lemondott mandátumáról. A két tisztség összeférhetetlen, ezért vált szükségessé az időközi voksolás, amelyen négy jelölt indul. A Békés Csabai Fidesz közleményben tudatta, hogy nem indít jelöltet. A párt helyi szervezete szerint most a megújulás a legfontosabb feladat. A közleményben azt írják, olyan új ajánlatot szeretnének kidolgozni a választópolgárok számára, amely a keresztény polgári értékekre épül, és őszintén reagál azokra a kritikákra, amelyek a többségi támogatottság elvesztéséhez vezettek. Hangsúlyozták, hogy a megújulás folyamata jól halad, de még nem zárult le. A hetes körzetben négy jelölt szerepel majd a szavazólapon, a sorrendet a helyi választási bizottság sorsolta ki. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Imádom,
5: hogy
4: ide jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó világbajnokság Los Angeles negyeddöntőjében. A belgákat már a mérkőzés előtt nagy csapás érte, mert Tielemans megsérült a bemelegítés során, így a helyére Fanaken került a kezdőcsapatba. A meccs a várakozásoknak megfelelően a spanyolok labdabirtoklási fölényével kezdődött, de ez 10 percig még lövésekben sem nyilvánult meg. Utána az esélyesebbnek tartott dél-európaiak kezdtek el távolról lőni, azonban ezeket a próbálkozásokat rendre blokkolták a védők, Jamal pedig céltévesztett. A belgák egy-két gyors kontrával próbálkoztak Doku révén, ezek általában nem futottak végig a rivális kapujáig. Az ivószünet alapjaiban változtatta meg a meccs képét, Spanyolország ugyanis fokozta a nyomást, ami hamar eredményre vezetett, méghozzá a Pedri helyén meglepetésre kezdő Ruiz találatával. Ebben a periódusban nagyon érett a második gól is, a belgák teljesen beszorulva védekeztek, Courtois védései és a pontatlan befejezések miatt viszont nem nőtt a különbség, sőt, az első valamire való belga akció végén De Ketelaer fejjel váratlanul egyenlített. Unai Simon a katari világbajnokság utolsó csoportmeccse, azaz 650 perc után kapott gólt, a korábbi rekordot már a 8-ad döntőbe jutásért rendezett mérkőzése megdöntötte, de az 1 VB-re vonatkozó csúcsot így az olasz Walter Zenga megtartotta, mert 1990-ben 517 percig őrizte hibátlanul a kapuját, Simon pedig ezen a tornán 491 percet követően kapitulált. A második félidőben sem változott a forgatókönyv, nagy mezőnyfölényben volt a spanyol csapat, de a belgák szervezetten és többnyire hiba nélkül védekeztek, így a kevés kapujukra irányuló lövés is céltévesztett. Annyi különbség volt, hogy egy-két belga akció végigfutott, még védése is volt Simonnak. A kettő spanyol és a hármas belga csere közül inkább előbbi jött be, mert Louis de la Fuente együttese fokozta a nyomást, Courtois viszont továbbra is klasszis teljesítmény nyújtott, csak hogy a Real Madrid hálóüre megsérült, így le kellett cserélni, és könnyeivel küzdve hagyta el a pályát. A spanyol együttes legtöbbször zicserig akarta játszani támadásait, de ez nem sikerült, távolról pedig Jamal vállalkozott lövésre egyedül, szintén eredménytelenül, így összességében sokáig nem sikerült tesztelni az új belga kapust Lammens, aki végül negatív hős lett, mert az első kaput eltaláló lövésnél kijött róla a labda, a kipattanót pedig a csereként beállt Merino értékesítette, aki így sorozatban másodszor szerzett továbbjutást érő gólt. A hátralévő időben Belgium már nem tudott újítani, így a spanyolok

0: Most, de megérdemel egy győzelmet arattak. A 2010-es aranyérmik óta először négy közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
6: Miért nem termel a napelemem?
7: Mert koszos haver.
6: És kimossa le?
8: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
9: Kinyílt a szép!
10: Enyém az 1 millió!
9: Szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 ezer forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
11: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
12: Akkor nézz körül még egyszer.
13: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
14: Miért szeretem a csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A sauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
15: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
16: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
17: Ha vasárnap,
18: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
19: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
20: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

Ez a Start Rádió sok zene, és még több benne pedig indul kívánságműsorunk. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Innentől kezdve délután egyig jöhetnek a zenékérések, üzenetek a rádió weboldalán. Hajrá, bátran szerkesszék a mi kis zenélistánkat. A legelső kérés az így szól. Sziasztok, a feleségemet Lilit szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Azt üzenem neki, köszönöm, hogy minden nap mosolyt csalsz az arcomra. Nagyon boldog névnapot kívánok. Írta mindezt Tamás. Kedves Lili, mi is sok boldog névnapot kívánunk neked.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startra.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még többen, a pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Így szól a következő kérésünk. Sziasztok, itt ma ünnepli 30. születésnapját, baráti és családja. Nagyon boldog születésnapot kívánnak neki, és azt üzenik, legyen ez a nap tele meglepetésekkel is. Sok-sok nevetéssel.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el, egy vidám társaság jelentkezett. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánnak, aki dolgozik, annak kitartást, aki pedig pihen, annak sok napsütést és jó kikapcsolódást. Az üzenet mellé pedig már is forog a következő dal.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
3: Start Rádió.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 11-e szombat van, sok boldogságot kívánunk Lili és Nóra nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Csúlya Imre, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész. És szintén ma ünnepel Susan Vega, angol énekesnő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Erre északon és északkeleten van a legnagyobb esély. Sokfelé lesz érénk, erős az északi, északnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet holnap majd 22 és 32 fok között alakul.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Jamal szerint a franciáknak kell tartaniuk a spanyoloktól a keddi elődöntő előtt. A belgák elleni 2-1-es győzelem után a Barcelona támadója azt mondta, a spanyolok nem félnek senkitől, sőt, az elmúlt években már kétszer is legyőzték a franciákat. Louis de la Fuente szövetségi kapitány szerint az elődöntő még csak egy állomás, csapata többet akar és képes legyőzni a francia válogatottat. A találkozót kedden magyar idő szerint este 9 órától rendezik. Hősként fogadták Egyiptomban a világbajnokságról hazatérő válogatottat, ezrek ünnepelték a repülőtérnél a története legsikeresebb VB szereplését elérő csapatot, amely először nyert mérkőzést a tornán, és a nyolcaddöntőben csak 2 gólos előnyről kapott ki a címvédő Argentínától. Az egyiptomi szövetség a hazatérés előtt meghosszabbította Hossam Hassan szövetségi kapitány és a szakmai stábban dolgozó Iker testvére Ibrahim Hassan szerződését. A FIFA darabonként 450 dollárért, vagyis körülbelül 140 ezer forintért értékesíti majd a jövő vasárnapi világbajnoki döntő gyepszőnyegét. A MetLife stadion talaját 17,5x17,5 centis egységekre darabolják fel, minden részhez eredetiséget igazoló tanúsítvány is jár. A FIFA szerint a gyepdarabok különleges gyűjtői emléktárgyak lesznek a futballrajongók számára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
4: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Nem csillapodtak a kedélyek a drámai módon és feszült hangulatban véget ért Argentina-Egyiptom világbajnoki 8-at döntő lefújása után sem. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Mint ismeretes, az egyiptomiak 2-0-ás vezetésről kaptak ki 3-2-re, majd a lefújást követően az észak-afrikaiak keményen bírálták a játékvezetést, sőt azt sugallták, hogy a torna Argentina sikere felé van irányítva. A dél-amerikaiak fordítását több vitatott jelenet is kísérte, a VAR érvénytelenített Zico első gólját egy szabálytalanság miatt, az egyiptomiak pedig úgy vélték, a győztes argentin találat előtt nekik járt volna szabadrugás, illetve büntetőt is reklamáltak. A lefújás után az egyiptomi szövetségi kapitány Hossam Hassan is rendkívül élesen fogalmazott, és azt mondta, ezek után már a világbajnokság hátralévő részét nem kívánja követni. Hassan azt is állította, hogy az egyiptomi szövetség már a mérkőzés előtt kifogásolta a francia játékvezetőt, és szerinte a bíróra nyomás nehezedett, annak érdekében, hogy a címvédő Argentina jusson tovább.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
5: Ez a Start Rádiósok zene is még több. És ma július 11-e szombat van, az évből még 173 nap van hátra. És ma van Szent Benedek, Európa védőszentjének a napja, ezt 62 évvel tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. 27 évvel ezelőtt ezen a napon Mihály Schumacher német autóversenyző a Formula 1 brit nagydíjon a falnak ütközött Ferrariával, és a lábát törte. És 7 évvel ezelőtt ezen a napon gördült le a futószalagról az utolsó Volkswagen bogár. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
10: Részletek ácsfa.hu.
9: Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
12: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

0: a Slajt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Aki nem tudja, hogyan kell örülni a kevésnek, az soha nem lesz megelégedve a sokkal sem. További szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
0: Start.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. Jó hétvégét mindenkinek ebben az órában. Hozom a Six and Banshees dalát. Itt lesz a Kiss Them From Me. Hallhatjuk majd Jacko-tól a BD című dalt. Érkezik a Spin Doctors, LSO-tól a Remedy és a YouTube-tól a Pride. Kellemes délutánt! Hallgass a Startot! Most jön a Kiss és a Crazy Crazy Night.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Yamal szerint a franciáknak kell tartaniuk a spanyoloktól a keddi elődöntő előtt. A belgák elleni 2-1-es győzelem után a Barcelona támadója azt mondta, a spanyolok nem félnek senkitől, sőt, az elmúlt években már kétszer is legyőzték a franciákat. Louis de la Fuente szövetségi kapitány szerint az elődöntő még csak egy állomás, csapata többet akar és képes legyőzni a francia válogatottat. A találkozót kedden magyar idő szerint este 9 órától rendezik. Hősként fogadták Egyiptomban a világbajnokságról hazatérő válogatottat, ezrek ünnepelték a repülőtérnél a története legsikeresebb VB szereplését elérő csapatot, amely először nyert mérkőzést a tornán, és a nyolcaddöntőben csak 2 gólos előnyről kapott ki a címvédő Argentínától. Az egyiptomi szövetség a hazatérés előtt meghosszabbította Hossam Hassan szövetségi kapitány és a szakmai stábban dolgozó Iker testvére Ibrahim Hassam szerződését. A FIFA darabonként $450, vagyis körülbelül 140 ezer forintért értékesíti majd a jövő vasárnapi világbajnoki döntő gyepszőnyegét. A MetLife stadion talaját 17,5 x 17,5 centis egységekre darabolják fel, minden részhez eredetiséget igazoló tanúsítvány is jár. A FIFA szerint a gyepdarabok különleges gyűjtői emléktárgyak lesznek a futballrajongók számára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: perccel búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Váltsd most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en, július 11-e van, a Lilik és a Nórák ünneplik névnapjukat. A Lili női név több idegen név, például a Caroline, az Elizabeth és a Julia közös Bece nevéből önállósult. Nincs összefüggésben hasonló hangzású angol Lili szóval, amelynek a jelentés, hogy a Lilium. A Nóra arab eredetű női név az Eleonora név rövidülése, a név pedig az Elinor névből ered, jelentése hírnév, megbecsülés, hála és elismerés. Kedves Lilik és kedves Nórák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus! Ritmus!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sokan a szavazás napján szembesültek azzal, hogy tudtuk és beleegyezésük nélkül vették fel őket a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, emiatt pedig a Társaság a szabadság jogokért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A civil jogvédő szervezet közölte, hogy így a pártlista helyett kizárólag az adott nemzetiség, leggyakrabban a roma nemzetiségi listára szavazhattak. A TASZ szerint a kampányban több településen élelmiszercsomagosztások során gyűjthettek személyes adatokat a Fideszhez és az országos roma önkormányzathoz köthető szereplők, a kampány időszakban pedig több mint 10 000 embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok ugyanakkor a jövő héten véget érhetnek. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár az aratási koordinációs bizottság ülése után közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de a szárazság miatt a betakarítás legalább rendben fennakadások nélkül halad. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke hozzátette, hogy búzából a tavalyihoz képest 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a belföldi ellátás a kisebb mennyiség ellenére is teljes mértékben biztosított. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a Védvonal a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Szunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fellépnek a politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, Aracki Zoltán vagyok. Sziasztok! Elstart a 98.4-en, ahol ebben az órában jön a KLF. Itt lesz a Last Train to Transcendental. Az Oasis-tól a She's Electric, a Tenacious D és a Baby One More Time, valamint a Roxette-től a The Look. Kellemes délután, jó hétvégét! A starton jön a Yes and the Plastic Population. Itt a The Only Way is Up.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kul öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Komoly veszteség érte a negyeddöntős belga válogatottat. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A labdarúgó világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott belga válogatott elveszítette egyik legjobb játékosát, súlyos sérülést szenvedett Amadou Onana, a belgák meghatározó játékosa. A középpályást az Egyesült Államok elleni 8-döntő 21. percében kellett lecserélni. A találkozót követő orvosi vizsgálatok megerősítették, hogy a 24 éves középpályás előső keresztszalag szakadást szenvedett, így hosszú hónapokra harcképtelenné vált. Bár Belgium 4-1-es győzelmet aratott a társrendező amerikai válogatott felett, örömüket jelentősen beárnyékolta Onana sérülése. A belga válogatott pénteken Spanyolország ellen folytatja szereplését a negyeddöntőben, ahol már biztosan nélkülözniük kell az egyik meghatározó középpályásukat. A sérülés az Aston Villa számára is komoly veszteséget jelent, a klub vezető edzője Unai Emery a következő idényben kulcsszerepet szánt Onanának, így a hosszú kihagyás miatt az egyesület várhatóan kénytelen lesz felülvizsgálni nyári átigazolási terveit, hogy pótolja a belga középpályás kiesését.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!
5: Just a tap, instance of moon.

0: Csabacenter.hu. Milliók várnak.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
7: Reklámot hallottak.
10: Sok a szer.

Ez a Start a 98.4-en, holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz az északi-északnyugati szél, hajnalban 16, míg holnap délután 28 fokot mérhetünk.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start rádió.

házastart a 984-en, itt van néhány évfordulónk. 225 éve Jean-Louis Pons, francia csillagász először fedezett fel üstököst. 66 éve született Csúlya Imre, színész. 67 éve született Ricci Zambora, a Bon Jovi együttes tagja, és szintén ugyanezen a napon született, tehát ma 67 éves Susanne Vega, angol énekesnő és dalszerző.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körösér Centrumban Kibéri Pétertől hallják. Jamal szerint a franciáknak kell tartaniuk a spanyoloktól a keddi elődöntő előtt. A belgák elleni 2-1-es győzelem után a Barcelona támadója azt mondta, a spanyolok nem félnek senkitől, sőt, az elmúlt években már kétszer is legyőzték a franciákat. Louis de la Fuente szövetségi kapitány szerint az elődöntő még csak egy állomás, csapata többet akar és képes legyőzni a francia válogatottat. A találkozót kedden magyar idő szerint este 9 órától rendezik. Hősként fogadták Egyiptomban a világbajnokságról hazatérő válogatottat, ezrek ünnepelték a repülőtérnél a története legsikeresebb VB szereplését elérő csapatot, amely először nyert mérkőzést a tornán, és a nyolcaddöntőben csak 2 gólos előnyről kapott ki a címvédő Argentinától. Az egyiptomi szövetség a hazatérés előtt meghosszabbította Hosszám Hassan szövetségi kapitány és a szakmai stábban dolgozó Iker testvére Ibrahim Hassan szerződését. A FIFA darabonként $450, vagyis körülbelül 140 ezer forintért értékesíti majd a jövő vasárnapi világbajnoki döntő gyepszőnyegét. A MetLife stadion talaját 17,5x17,5 centis egységekre darabolják fel, minden részhez eredetiséget igazoló tanúsítvány is jár. A FIFA szerint a gyepdarabok különleges gyűjtői emléktárgyak lesznek a futballrajongók számára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret, sok a szeret. És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kormányváltás nélkül a GDP 8,3%-a lett volna az idei hiány, derült ki az új kormány által elvégzett költségvetési átvilágításból. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Európai Unióval kötött megállapodás és az eddigi intézkedések nyomán az idei évre várható hiányt sikerült a GDP 7,5%-ára mérsékelni, a korábban elfogadott 3,7%-os céllal szemben. A tárca közölte, hogy a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét, és új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco, és a Financial Times értesülései szerint már pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén. Az érintett közép- és kelet-európai divízió összesen 561 üzletet működtet, és több mint 22 000 munkavállalót foglalkoztat a térségben, így egy esetleges kivonulás rengeteg embert érintene. A brit kiskereskedelmi óriásnak ez az egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül, az eladás gondolata mögött pedig a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás állhat. Azonosította az első magyar gyanúsítottat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda abban a nemzetközi hálózatban, amely nők elkábítására és megerőszakolására szakosodott. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette miatt rendeltek el nyomozást, miután a bűnbanda tagjai zárt online csoportokban szervezték meg partnereik bántalmazását, és a támadásokról felvételeket is megosztottak egymással. A magyar hatóságok házkutatást tartottak a gyanúsított a lefoglalt elektronikai eszközöket, és az adattárolókat jelenleg is elemzik a kiberbűnözés elleni nyomozók.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több a Recki Zoltán. Még nem sokára jön a Bon Jovi-tól a Keep the Faith. Érkezik a New Order és a Regret, a Bad Boys Blue, hallatjuk az Ace of Base-t és a Take That-et is. Gyermes délutánt hallgassátok a Startot, kiváló dalokkal és érdekes információkkal. Jelentkezünk Jason Donovan-nal, folytatjuk, szóval az In of a Night.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ismerős a sziréna?
4: Ismerős a sziréna?
3: Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
6: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
10: Ha vasárnap,
11: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
12: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
1: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en egy kínai internetes csapat játék ellenes tanfolyamot indítva, és hát internetes játékról leszoktató kurzus. Ez tulajdonképpen, ami 22 napig tart, reggel 9-től éjfélig dübörög, szóval, hogyha valaki eddig azt hitte, hogy videójátékozni fárasztó, hát most derüljön ki, hogy mi történik, hogyha egész nap azzal játszol, hogy nem játszol. A tanfolyam ára sem éppen bagatel, 40 ezer yuan, azaz nagyjából 1,9 millió forint, nem rossz beruházás, hogyha egy gyerkőcöt vissza akarják varázsolni offline verzióba.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start

Budapest tart a 98.4-en, az édesszájúaknak jó hírem van. Olaszországban álommunkát hirdettek, és nem gyárban, nem irodában, hanem egyenesen desszertek között. Treviso városa rendezi meg a tiramisu világbajnokságot, és amatőröknek is teret adnak, nem csak profi cukrászoknak. Ebben az álomversenyben nem csak a versenyzőkkel, de a zsűrikkel is lehet pályázni. 100 embernek nyílik alkalom, hogy kóstoljanak, értékeljék és ítélkezzenek tiramisuk felett. Nem rossz. A feltétel egy quiz indul 15 tiramisu kérdéssel, és aki a 100 első hibátlan kitöltő között van, ő zsűritag lehet. Zsűrizésért nem jár nagy fizetség, de cserébe akár 10 féle édességet is megkóstolhatsz, és valljuk be, mi is lenne jobb munkakör, mint tiramisu ízek szakértőjének lenni. Az ítészeknek nem csak zabálniuk kell, figyelniük kell az összetevők tisztaságát, az ízharmóniát, és hogy minden menjen zöggenőmentesen. Szóval, hogyha mindig is azt gondoltad, hogy a munkai kóstolás csak álom lehet, most valóra válhat, adj le egy kis édesszájúságot a jelentkezéskor, hát a te leszel az, aki bekukkanthat a tiramisuk titok

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Stop Rádió,
0: és még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en, Arecki Zoltán vagyok. Freddie Mercury dalát hozom, hiszen ő azért nem csak a Queenben dolgozott, hanem szóló lemezt is adott. Ilyen az I Was Born to Love You, aztán hallhatjuk majd Ava Max-tól a Kings and Queens-t, jön Tom Jones és Melissa T, valamint Jimmy Summerville egy dala. Kedves délutánt, hallgassátok a Startot a folytatásban, itt az Erasure-től, a You Surround Me.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják. Története legnagyobb világbajnoki sikerére készül Norvégia, amely Anglia ellen játszik a negyeddöntőben ma este. A skandinávok korábban háromszor szerepeltek a tornán, de soha nem jutottak elődöntőbe. Most viszont már a legjobb nyolc közé jutás

0: És rekordot állítottak fel. A csoportkörben Irakot és Szenegált legyőzték, csak a franciáktól kaptak ki, majd a kieséses szakaszban Elefántcsontpart és az ötszörös világbajnok Brazília ellen is továbbjutottak. A keretből 9-en az angol bajnokságban futballoznak, Stole Solbakken szövetségi kapitány pedig játékosként és edzőként is dolgozott Angliában. A tétmérkőzéseket tekintve a két válogatott 33 év után találkozik újra. Erling Haaland a franciák kivételével minden ellenfél ellen gólt szerzett, 7 találattal a gól a harmadik helyén áll. A másik oldalon Harry Kane 6 gólnál jár, és mind a Kongó elleni fordításban, mind a Mexikó elleni 8-döntőben főszerepet vállalt. Az angoloknál Jarrell Kwanzaa eltiltás, Jordan Henderson és Valentino Livramento pedig sérülés miatt hiányzik. A mérkőzés magyar idő szerint 11 órakor kezdődik. Az utolsó negyeddöntőben a címvédő Argentina Svájccal találkozik, Lionel Scaloni együttese a zöldfoki köztársaság ellen hosszabbításban nyert, majd az Egyiptom elleni 8-döntőben a 78 perc után dolgozta le 2 gólos hátrányát. Argentina ezzel már 11 világbajnoki mérkőzés óta veretlen, ami a torna történetének leghosszabb sorozata. Ráadásul ezen a szérián belül minden találkozón legalább 2 gólt szerzett. Lionel Messi a 6. világbajnokságán 31 mérkőzéssel és 21 góllal is az örök rangsor élén áll, a mostani tornán pedig 8 találattal vezeti a góllövő listát. A svájciak 11-esekkel ejtették ki Kolumbiát, 72 év után jutottak ismét a legjobb 8 közé, és az elmúlt 19 mérkőzésükből csak egyet veszítettek el. A két válogatott legutóbb 12 éve találkozott a világbajnokságon, akkor Argentina hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást. A mérkőzés magyar idő szerint vasárnap hajnali 3 órakor kezdődik, mi pedig természetesen holnap reggel jövünk az eredményekkel és az összefoglalókkal.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus!
4: Ritmus!
3: A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
4: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
1: Részletek ácsfa.hu.
0: Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.
9: Sok,

Elstart a 98.4-en, az 1970-es években egy biológus elhelyezett a Loch Nessi tó mélyén prototípus kamerákat várva, hogy lencse végre kapja Nessit. Ezeket gondosan vízzáró dobozokba rejtettem, mint ezeket a kamerákat, és most egy merülő jármű tök véletlenül kikapott egy ilyet, és meglepően éppen maradt benne a fényképezőgép. Az eszköz szépen túlélte az évtizedeket, 130 méteres mélységben egyébként párás és jeges körülmények között, hát ugye a vízben elég nagy a pára, a tok még mindig tartotta a belső részeket szárazon, így a benne lévő film is előhívható állapotban került elő. Persze ne várjuk, hogy Nessie pózott volna a lencse előtt, az eredeti cél nem jött össze. De cserébe kaptunk néhány hátborzongatóan szép fotót az óceáni mélység világáról. A fényképezőgépet és a filmeket átadták a tópartján működő központnak, hogy tovább kutassák a legendát.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

Kalandos Tart a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban, mivel az ingyenes állami jogi segítségnyújtás jövedelmi határai 2008 óta változatlanok. Az Amnesty International Magyarország legfrissebb kutatása rámutatott, hogy jelenleg csak azok jogosultak a támogatásra, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28.500 forintot, ami évente emberek százezreit fosztja meg a hatékony jogérvényesítéstől. A jogvédő szervezet Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordult, és azt javasolja, hogy a küszöböt emeljék fel az aktuális minimálbér szintjére, amellyel éves szinten mindössze 1 milliárd forintból további 1,5 millió rászoruló juthatna ingyenes állami jogsegélyhez. Naponta közel 1600-1800 önkéntes segítségére van szükség ahhoz, hogy a hazai kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz és műtéthez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleményében kiemelte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben jelentkeztek véradásra, ezért a biztonságos ellátás fenntartása érdekében fokozottan számítanak a lakosság segítségére. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet az országos véradási helyszíneken. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családokat, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gól öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
6: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják. Története legnagyobb világbajnoki sikerére készül Norvégia, amely Anglia ellen játszik a negyeddöntőben ma este. A skandinávok korábban háromszor szerepeltek a tornán, de soha nem jutottak elődöntőbe, most viszont már a legjobb 8 közé jutással is rekordot állítottak fel. A csoportkörben Irakot és Szenegált legyőzték, csak a franciáktól kaptak ki, majd a kieséses szakaszban elefántcsontpart és az ötszörös világbajnok Brazília ellen is tovább jutottak. A keretből 9-en az angol bajnokságban futballoznak, Stole Solbakken szövetségi kapitány pedig játékosként és edzőként is dolgozott Angliában. A tétmérkőzéseket tekintve a két válogatott 33 év után találkozik újra. Erling Haaland a franciák kivételével minden ellenfél ellen gólt szerzett, 7 találattal a góllövő lista harmadik helyén áll. A másik oldalon Harry Kane 6 gólnál jár, és mind a Kongó elleni fordításban, mind a Mexikó elleni 8-at döntőben főszerepet vállalt. Az angoloknál Jarrell Kwanza eltiltás, Jordan Henderson és Valentino Livramento pedig sérülés miatt hiányzik. A mérkőzés magyar idő szerint 11 órakor kezdődik. Az utolsó negyeddöntőben a címvédő Argentina Svájccal találkozik, Lionel Scaloni együttese a zöldfoki köztársaság ellen hosszabbításban nyert, majd az Egyiptom elleni 8-at döntőben a 78. perc után dolgozta le 2 gólos hátrányát. Argentina ezzel már 11 világbajnoki mérkőzés óta veretlen, ami a torna történetének leghosszabb sorozata. Ráadásul ezen a szérián belül minden találkozón legalább 2 gólt szerzett. Lionel Messi a 6. világbajnokságán 31 mérkőzéssel és 21 góllal is az örök rangsor élén áll, a mostani tornán pedig 8 találattal vezeti a góllövő listát. A svájciak 11-esekkel ejtették ki Kolumbiát, 72 év után jutottak ismét a legjobb 8 közé, és az elmúlt 19 mérkőzésükből csak egyet veszítettek el. A két válogatott legutóbb 12 éve találkozott a világbajnokságon, akkor Argentina hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást. A mérkőzés magyar idő szerint vasárnap hajnali 3 akkor kezdődik, mi pedig természetesen holnap reggel jövünk az eredményekkel és az összefoglalókkal.
4: Gólöröm!
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a szere,
0: Start Rádió,
2: és még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Startrádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
0: Sok zene, és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják. Története legnagyobb világbajnoki sikerére készül Norvégia, amely Anglia ellen játszik a negyed döntőben ma este. A skandinávok korábban háromszor szerepeltek a tornán, de soha nem jutottak elődöntőbe. Most viszont már a legjobb 8 közé jutással is rekordot állítottak fel. A csoportkörben Irakot és Szenegált legyőzték, csak a franciáktól kaptak ki, majd a kieséses szakaszban Elefántcsontpart és az ötszörös világbajnok Brazília ellen is továbbjutottak. A keretből 9-en az angol bajnokságban futballoznak, Stole Solbakken szövetségi kapitány pedig játékosként és edzőként is dolgozott Angliában. A tétmérkőzéseket tekintve a két válogatott 33 év után találkozik újra. Erling Haaland a franciák kivételével minden ellenfél ellen gólt szerzett, 7 találattal a góllövőlista harmadik helyén áll. A másik oldalon Harry Kane 6 gólnál jár, és mind a Kongó elleni fordításban, mind a Mexikó elleni 8-ad döntőben főszerepet vállalt. Az angoloknál Jarrell Kwanzaa eltiltás, Jordan Henderson és Valentino Livramento pedig sérülés miatt hiányzik. A mérkőzés magyar idő szerint 11 órakor kezdődik. Az utolsó negyed döntőben a címvédő Argentina Svájccal találkozik. Lionel Scaloni együttese a zöldfoki köztársaság ellen hosszabbításban nyert, majd az Egyiptom elleni 8-ad döntőben a 78. perc után dolgozta le 2 gólos hátrányát. Argentina ezzel már 11 világbajnoki mérkőzés óta veretlen, ami a torna történetének leghosszabb sorozata. Ráadásul ezen a szérián belül minden találkozón legalább 2 gólt szerzett. Lionel Messi a 6. világbajnokságán 31 mérkőzéssel és 21 góllal is az örök rangsor élén áll, a mostani tornán pedig 8 találattal vezeti a góllövő listát. A svájciak 11-esekkel ejtették ki Kolumbiát, 72 év után jutottak ismét a legjobb 8 közé, és az elmúlt 19 mérkőzésükből csak egyet veszítettek el. A két válogatott legutóbb 12 éve találkozott a világbajnokságon, akkor Argentina hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást. A mérkőzés magyar idő szerint vasárnap hajnali 3 óra akkor kezdődik, mi pedig természetesen holnap reggel jövünk az eredményekkel és az összefoglalókkal.
3: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra!
1: Magyar óra!
5: Start Rádió.
6: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
7: Start

tapoló szerelem, forró szenvedély, nincs többé űr és nyomasztó sebét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elválás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött az a másik lány, egy hölgy volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felforra vérem a takaró alatt, a legszívesebben most jól meg. Csak nézem a falat.

0: rendes.
1: A szomszédlány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 11-e szombat, déli 12 óra van. Szabályos kutyasétáltatásra figyelmeztet a Békés Csabai jegyző. Áttekintették a háziorvosi ellátás helyzetét, új helyszínen tartott véradást a Szeretlek Békés Csaba Egyesület. Energetikai megújulás kezdődött a Rózsahegyi Kálmán általános iskolában. Már is mondom a részleteket. A kutyasétáltatásnak a gazda és a